Május 26-a van kedd reggel. Jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Tabán István felvételével indult ez a mai vezetett műsorrész. Hosszú még az út, szólt a dal, és talán vehetjük úgy, hogy hosszú még ez a nap, hiszen gyakorlatilag előttünk áll. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk, és ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. 5 perccel múlt el 5:30, derült száraz meleg időre számíthatunk. Röviden így lehet jellemezni ennek a kednek az időjárását. Persze bővebben is szólunk majd róla egy kicsit később, de most mindjárt zenével megyünk tovább. A hangtechnikus Bencik István, a műsorvezető Donner Tíme, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek!

Chris Rudolf énekelt az imént, már említettem, hogy derült száraz meleg időre készülhetünk. Most sincs túl hideg odakint, 15 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, és derült az ég felettünk nem csak itt, hanem az egész országban. Már világosodik odakint, 5 óra 9 perckor kelt a nap, 20 óra 34 perckor lesz majd a napnyugta, ezt is azt is meg lehetett, vagy meg lehet nézni. Szép derült időre készülhetünk, megközelítjük a 30 fokot ezen a napon is, úgyhogy igazán melegre készüljenek, hogyha már most indulnak, akkor érdemes úgy öltözködni, hogy az napközben is kényelmes és praktikus, komfortos legyen majd. Mindjárt 3:46 lesz, némi zenével folytatjuk tovább, aztán nem sokára a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük fel, 6 órakor pedig érkezünk a friss információkkal, ha tehetik, maradjanak velünk.

5 perccel vagyunk 5:45 után, május 26-a van, ideje köszönteni a mai nap ünnepeltjeit, főleg, ha ilyen korán ébrednek, és már is velünk tartanak. Névnaposok ma a Fülöpök. Ez a férfi név a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata, lókedvelő jelentéssel bír. Aztán Evelyn névnap is ma van, az Éva angol és francia eredetű továbbképzése, de az angolba lehet a kelta eredetű Eiblin, vagy a germán eredetű Avelina alakváltozata. Változata is. Aztán a szlovén naptárban Zdenko névnap szerepel, általában a latin Sidonius névre vezetik vissza, amelynek jelentése Sidon városából való, de úgy is tartják egyébként, hogy a szláv Zdeszláv névből önállósult. Ebben az esetben jelentése kívánság, hála és dicsőség. És aztán köszönhetünk még egyéb nevűeket is, hiszen Evelyn, Fülöp és Zdenkók mellett Aladár, Berengár, Elektra, Evelina, Filip, Filip vagy Filippo, Godó, Gyöngyvér, Nyék és Szemere névnap is ma van. Hát köszöntjük akkor őket is, illetve mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik május 26-án. Kedves ünnepeltek, legyen nagyon szép a mai napjuk, egyébként mindenkinek ezt kívánjuk. Már is zenélünk tovább, alig 10 perc múlva 6-kor pedig jövünk a friss információkkal.

0: időjárás.
1: 6 óra pontos idő, jó reggelt a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, kedd reggel van, ahol ünnep volt a tegnapi napot is, megkezdődik a mai nappal már a munka. Lássuk, hogy milyen időjárással indul akkor, vagy folytatódik ez a hét. Derült napos időre készülhetünk, most is derült az ég az ország felett. 15 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén. Uraszombatból 14, Mariborból 16, Gyubenából 17 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. A tenger melléken, Koper környékén 18 fok a hőmérséklet, a Kredaricán pedig derült ég alatt 8 fokot mértek legutóbb. Ez tehát a jelenlegi helyzetkép, és hogy mire számíthatunk többnyire derült időre. A nap folytatásában is tehát a legmagasabb napi hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Vidékünkön az alacsonyabb értékre számíthatunk majd. Nem lesz jelentős a légmozgás sem, úgyhogy meleg, már-már nyárias napra lehet készülni. Holnap eleinte derült ég lesz majd felettünk, aztán a nap közepén, illetve a délutáni órákban Szlovénia középső területei már előfordulhatnak a megnövekvő felhőzetből záporok. A reggeli hőmérsékletek 12 és 18 fok között alakulnak, délután pedig a maihoz hasonlóan 28-33 fokot mérhetünk majd. Aztán holnap délután észak felől kezd el lehűlni a levegő, írja az előrejelzés. Úgy a szlovéniai, mint a magyarországi, és ha már Magyarország, akkor folytassuk azzal. Folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Az északi északkeleti szél mérsékelt marad. Jelenleg 15 fokot jelentenek Zalaegerszegről, 16 fokot Lentiből, Nagykanizsáról, Szentgotthárdról és Szombathelyről, Budapest környékén 17 fok van. 29-30 fokra készülhetünk majd a legmelegebb órákban. Aztán szerdán sok napsütésre, kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős északi-észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Hát azt írják, hogy mérséklődik a kánikula, de azért nem kell attól tartani, hogy fáznánk majd. 22-27 fok között marad így is a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. E napon is megközelítjük majd a 30 fokot. A pollenterhelés a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedik majd. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja mellett az eperfafélék, a csalánfélék és az útifű pollenje is tüneteket okozó szinten van a levegőben. Aztán, ami az orvos meteorológiát illeti, továbbra sem várható fronthatás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A kissé szeles tájakon élők körében fokozódhatnak a bizonyos panaszok, például a fejfájás. A napos idő ugyanakkor jó hatással van a hangulatra és a közérzetre. Az UV-sugárzás viszont 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte száraz utakon folyik a forgalom, és csapadékra nem is kell jelentősen számítani, illetve sehol gyakorlatilag, a szél is csak helyenként élénkülhet meg. Ami a közlekedést illeti, akadály van a Dragomer és Brezovica kereszteződés között Ljubljana irányába, mégpedig egy gumiabroncs akadályozza a forgalmat, illetve torlódik a forgalom. A Gorenszkói autópályán a Karavánke alagút előtt Ausztria felé 3 kilométeren állnak a járművek, a Stájen autópályán a Sentili átkelő előtt Ausztria felé pedig 5 kilométeres a torlódás. Türelmesen vezessenek, balesetmentes közlekedés, szép napot kívánunk! 6 óra 5 perc a pontos idő, jó reggelt mindenkinek, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, meghallgathatták az információkat az elmúlt percekben, és már is zenélünk tovább, kellemes reggelt mindenkinek!

0: Ez volt a Republik felvétele, a Születni kell című dal, így kedreggel a Muravidéki Magyar Rádióban. 6 óra 17 perc a pontos idő. Megérkezett közben a rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 5 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 3 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 4 közrendsértés történt, 2 járművet parkolóhelyen rongáltak meg, és 3 vadgázolásról is beszámol a Krónika. A bűnügy területén betöréssel, lopással kellett foglalkozniuk a rendőröknek, és a közlekedési balesetekben szerencsére idézőjelben csak anyagi károk keletkeztek. Ami a mai napot illeti, a rendőrök előre bejelentetten Ljutomer környékén ellenőrzik majd a közlekedők sebességét, de másutt is találkozhatunk a radarral, úgyhogy vezessenek mindenütt a szabályoknak megfelelően. Ennyit akkor az utakról, és hogyha csobbannának, lassan erre is van lehetőség már, hiszen alakul az időjárás, igazi strandidő jön most már. Magyarország több strandja is kinyitott egyébként a pünkösdi ünnepek alkalmával, hát valahol viszont a következő hétvégeken várható majd a nyitás, de egyre inkább felkereshetünk egyre több helyet majd. Hogy milyen időjárásra, illetve vízhőmérsékletekre készülhetünk például az Adria mentén, csak nem zavartalan napos időre van kilátás ott. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a keleti szelet csak néhol kísérhetik élénklökések. A maximum hőmérsékletek 27 és 34 fok között alakulnak. A tengervize Pulánál 21 fokos, Splitnél pedig 19 fokos. Ami a Balatont illeti, ma zavartalan napos időre van kilátás a Tó térségében, a maximumok 30-31 fok körül alakulnak majd. Az északnyugati szél mérsékelt lesz, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk széllökés. A Balaton vize 23 fokos már. És felhívják a figyelmet, hogy az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Akkor is, hogyha kevésbé érzékeny a bőrük, ha pedig nagyon érzékeny, világosabb bőrűek, akkor meg főleg érdemes erre odafigyelni, illetve kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást, főleg ebben az időintervallumban, amit említettünk. Ha mégsem megoldható ez, akkor a fejüket védjék valami sállal, kalappal, és érdemes egyébként lenge hosszújú ruházatot felvenni, ez a legjobb védekezés. És akkor ennyit még a vízhőmérsékletekről, már is zenékkel folytatjuk tovább, 5 perccel múlt el 7:15.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Már-már nyárias időjárásra készülhetünk, bár még nincs itt igazán a nyár, de ezt idézi az időjárásunk, viszont érkezik változás is, írja a meteogyógyász, aki a frontérzékenyeket figyelmezteti, hogy figyeljenek az egészségükre, hiszen erősödő melegedés jön a közelgő hidegfront előtt még, és minden szempontból komoly veszélyekkel jár ez a korai hőhullám. A legerősebb nyári terheléseket eléri az, amire elsősorban a frontérzékeny időjárás érzékeny embereknek kell számítani. Mindenkit érint az idei legerősebb UVB-sugárzás. A hetes index feletti értékek megfelelő bőr és szemvédelem nélkül komoly kockázatot jelentenek még a barnább bőrűek számára is, írják. Fontos tudni, hogy a fél árnyék szinte semmi védelmet sem nyújt a sugarak ellen. A déli órákban egyáltalán nem ajánlott kimenni a napra. Igazi nyári szinten lesz a napszúrás kockázata is. Gondoskodjunk fejünk megfelelő védelméről. Igen, nagy terhelés a sokfelé jóval 30 fok feletti kánikula, különösen ha kimegyünk a tűző napra, itt vidékünkön 28 fokra készülhetünk az előrejelzések szerint. Nagy megterhelés éri a keringési rendszerünket, továbbra is sok a rosszul lét, szívelégtelenség, nehéz légzés, szédülés, a leeső vérnyomások, magasabb a trombózisok veszélye is. Aztán a közlekedésben is veszélyes a fokozódó fáradékonyság, a figyelmetlenség és a veszélyesen felhevülő autók. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, és már számolni kell a hőgörcsök veszélyével is. A strandolók soha ne ugorjanak felhevült esttel a hideg vizekbe. A hőhullám veszélyt fokozza, hogy nagyon erős változást alapoz meg a szerdai hidegfront előtt. Viszont aki szereti ezt a meleg időjárást, neki igen kedvező lehet ez az idő a szabadtéri tevékenységekhez, úgyhogy igen jól alakulnak a kültéri programok lehetőségei, de komoly veszélyekkel kell számolni. Tehát szinte zavartalan lesz a napsütés, tovább emelkedik a hőmérséklet, a kánikula egyre erősebben megterhelő, magas a napszúrás kockázata, főleg a déli órákban. Figyeljünk oda a magas UV-sugárzásra. Nő a baleseti veszélyeztetettség is, ezt írják. Erős veszély a lezárt autók gyors felmelegedése, tilos gyereket, állatot hagyni benne. Indulás előtt szellőztesse át, hűtse le. A figyelmünket nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a kánikula. Mindezt írja az egészség kalauz, úgyhogy ennek tudatában készüljenek a mai napra. Aztán jön majd változás, de hát ugye a 30 fokról az a lehűlés nem lesz annyira komoly, bár maga a légköri helyzet azért befolyásolhat bennünket, de fázni a hidegfront után sem fogunk, így is 25 fok körül maradnak majd a maximumok. Önök pedig maradjanak velünk a folytatásban is, 6 perccel múlt el fél hét.

0: egy szippantás jó.
1: Charlie felvétele szólt, egy szippantás a jóból, nem tudom ő mire gondolt itt, de szippantani lehet az illatokat is, tele van a tavasz különböző illatokkal, de emlékezhetünk a régmúlt illataira is, hiszen ez valójában egy nosztalgia. Egyetlen régi illat képes teljesen átírni a jelenlegi közérzetünket. Egy illat, amit sosem felejt el az ember. Talán egy gyerekkori nyári este a nagymama kertjében, a frissen mosott ágynemű megnyugtató biztonsága, az édesanyánk fősztje, vagy egy parfüm, amely egy régi fájdalmas szerelemhez köt. Elég egyetlen pillanat, egy váratlan fuvallat, és már is ott vagyunk újra. Nem egyszerűen csak emlékezünk, a lelkünk és a testünk azonnal visszaérkezik a múltba. A modern neurológia és a pszichológia már pontosan tudja, hogy miért alakul ez így, hogy egy illatot megérezve újra ott érezzük magunkat abban a pillanatban. Az emberiség az ókor óta ösztönösen tudta ezt már egyébként. Az illatok egészen különleges, kiváltságos helyet foglalnak el az érzékelésünkben, míg a látás vagy a hallás útján érkező ingerek bonyolult racionális szűrőkön mennek keresztül, és megkerülik az érzelmi központokat, addig a szaglás közvetlen, nyílt vonallal kapcsolódik az agy limbikus rendszeréhez. Ez az a terület, ahol az ősi viselkedés minták laknak, az emlékek raktározódnak, és ahol a legmélyebb érzelmeink születnek. Az illatok kéretlenül és finoman hatolnak a bensőkbe, egyetlen belégzés elég ahhoz, hogy a tudatos kontrollunkat megkerülve azonnal megváltozzon az állapotunk, megnyugodjunk, vagy éppen feléléküljünk, vagy a felszínre törjön egy rég eltemetett történet. Bár a modern, racionális gondolkodás egy időre háttérbe szorította ezt az ösztönös tudást, lealacsonyítva a szaglást az állatias késztetések szintjére, az utóbbi évtizedek kutatásai egyértelműen bizonyítják, az illatok közvetlen hatással vannak az idegrendszerre, a közérzetre, és tudatosan használható eszközök a traumaoldás, valamint a régi, berögzült családi minták átírása során. Úgyhogy érdemes élni velük mindenképpen. Amikor legközelebb megéreznek egy váratlan illatot, ne csak azt kérdezzék meg maguktól, hogy tetszik-e önöknek, hanem álljanak meg egy pillanatra és figyeljék meg, hogy mit mozdít meg önökben, mert az illatok sosem véletlenül érintik meg a lelkünket, mindegyik egy történetet hordoz, a mi saját, talán már elfeledett történetünket. Ennyit az illatokról az egészségkalauz oldaláról. 5 perc elmúlt 3:47, még egy kis zene, egy kis reklám, 7 órakor pedig friss hírek.

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, fél éves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament ma rendkívüli ülésen vitatja meg azt a módosító javaslatot, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává tenni. A javaslat a háborúk és forradalmak eltemetetlen áldozatainak a zsálei temetőben történő eltemetését irányozza elő. A képviselőknek benyújtják a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatot is. Ez bevezetné a bírósági védelmet és lehetővé tenni a perindítást közigazgatási vitákban. A javaslat szerint az illegális sírokból származó maradványokat tiszteletteljesen és véglegesen eltemetnék a ljubljanai Zsále temetőben. Zorán Jankovics, Ljubljana polgármestere azonban ellenzi ezt, és hangsúlyozta, hogy a Zsále a város lakosainak szól. A javaslatot a Gibanye Svoboda, a Levica és a Veszna párt is bírálja, és azzal vádolják a támogatókat, hogy politikai célokra használják ki az áldozatokat, és megosztják az embereket. A magyar kormány megalakulása után ezen a héten kezdődik az érdemi törvényhozói munka az országgyűlésben. A Tisza párt rögtön egy alaptörvénymódosító javaslattal kezdi a ciklust. Ma 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése, ahol valamennyi frakció, a Tisza párt, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk mozgalom reagálhat a kormányfő gondolataira. Magyar Péter korábban bejelentette, a vizsgálóbizottságok ülésein kötelező lesz megjelenniük az érintetteknek. Egy magánvádas eljárás miatt napirendre kerül Kocsis Máté fideszes képviselő mentelmi ügye is. Az alaptörvény módosítása mellett a holnapi ülésen napirendre kerül a devizahiteles üggyel összefüggésben az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatokban lévő eljárások kezeléséről című előterjesztés. Benjamin Netanyahu kormányfő közölte, hogy Izrael fokozni fogja a Hezbollah elleni támadásait, majd az izraeli hadsereg be is jelentette, hogy hétfő este légicsapások sorozatát indította el Libanon keleti részén, a szíriai határ közelében, írja a BBC. Netanyahu közölte, hogy Izrael háborúban áll a Hezbollahhal és a hadseregnek, azt az utasítást adta, hogy mérjen rájuk egy megsemmisítő csapást. Azt mondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája a Hezbollah ellen már több mint 600 terroristát likvidált, de szerinte most a támadások fokozására van szükség. A hónap elején Libanon és Izrael megállapodott egy 45 napos tűzszünet meghosszabbításában, de a harcok azóta sem álltak le teljesen. Az Egyesült Államok és Irán jelenleg a béke megállapodást készítik elő, Irán azonban ragaszkodik hozzá, hogy a megállapodás terjedjen ki a libanoni frontra is. Sport. A szlovén jégkorong válogatott tegnap 5-0-ra verte az olasz csapatot a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Az elit csoportban szóló bennmaradásért Ed Terglau csapata további egy évre meghosszabbította a legjobb csapatok közötti szereplést. Olaszország mellett Nagy-Britannia is kiesett az elitből.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Trebnyezahod és Bics között a főváros irányában. Akadozik és torlódik a forgalom a Karavankák és a Sentil határátkelők előtt Ausztria felé.

0: Horizont.
1: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander, Akriltulok és Filcbölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

most. Május 26-a van a kalendáriumból néhány esemény. Megrendezték az első Le Mans-i 24 órás autóversenyt 1923-ban. Aztán 1929-ben Budapesten felavatták a végső formáját elnyert milleniumi emlékművet. 1980 a következő évszám, a szovjet Szojusz 36 fedélzetén útnak indult a világűrbe Farkas Bertalan százados. Ő volt az első magyar űrhajós, legalábbis így tanították nekünk. 1996-ban pedig felavatták az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Az események után néhány név is. E nap szülötte volt Isadora Duncan, amerikai táncosnő, a táncművészet megújítója. Aztán megszületett John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a herceg névvel is illették őt. Már az 1920-as években szerepelt néma filmekben, még ha színészi tehetségét nem is annyira ismerték el, megjelenése és járása az akkori western, majd később második világháborús filmekben tette híressé. Ő volt a hős, aki egyedül állt ki, és ment harcba az igazságért. Aztán e nap szülötte Horst Tappert, német színész, ő Derek alakítója volt. Felejthetetlen perceket tölthetnek a nézők, vagy tölthettek a nézők a tévé képernyője előtt, követve Stefan Derek főfelügyelő nyomozásait. 1926-os születésű volt Miles Davis, amerikai zenész, trombitás, zeneszerző, 48-as születésű Gálvölgyi János, Kossuth-díjas magyar színész, parodista, érdemes művész. 1962-ben született Kalapács József, magyar rocker, a Pokolgép együttes énekese, aztán ugyanebben az évben született Black, a brit énekes, és 66-os születésű Helena Bowman Carter, angol színésznő. 1964-ben született Tobias Künzel, a Die Prinzen nevű német együttes frontembere. Őket említjük meg tehát, és még néhány név. 1903-ban halt meg Marcel Renault, francia gyáriparos autóversenyző. Elhunyt Jimmy Rogers, amerikai énekes, gitáros, a country atya. Meghalt Tamási Áron, Kossuth-díjas székely magyar író, leggyakrabban úgynevezett népi írók közé sorolják, és főműve az Ábel trilógia. Elhunyt Joseph Pulitzer, amerikai sajtómágnás és műgyűjtő. Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész, több mint 21 filmet és 10 tévés műsort rendezett. Legismertebb alkotásai közé tartozik a Távol Afrikától, aztán a Keselyű három napja és az Aranyos Kám című film is. Meghalt Laura Biagiotti, olasz divattervező, a Kasmír királynője. Aztán 2022-ben halt meg Andrew Fletcher, angol zenész, a Depeche Mode billentyűse, Ray Liotta, amerikai színész, és Ellen White, brit dobos, ő pedig a Yes tagja volt. Őket említjük a mai kalendáriumból a teljesség igénye nélkül, és akkor a próza után jönnek már is a zenék, alig 10 perc múlva 7:30-kor pedig friss információkkal várjuk Önöket.

0: időjárás. Már is következnek a friss információk, szépen emelkedik a hőmérséklet, 15 fokkal, 16-tal indultunk, amikor érkeztünk, aztán most már 19 fok körüli a hőmérséklet odakint. Nagy rész derült az ég az ország felett, 19 fokot jelentenek Muraszombatból, 18 fokot Mariborból és a fővárosból. Koper környékén 20 fok van, a Kredaricán pedig 8 fokot mutatott legutóbb az automata állomás. És hogy mire számíthatunk, derült napos időre a mai napon. A legmagasabb hőmérsékletek pedig 28 és 33 fok között alakulnak. Vidékünkön ilyen 30 fok közeli értékek lesznek majd. Holnap eleinte derült lesz az ég felettünk, aztán a nap folytatásában, majd illetve délután Szlovénia középső területein már záporok fordulhatnak elő. Itt vidékünkön nem nagyon kell még ettől tartani, aztán ki tudja, majd meglátjuk. A legalacsonyabb reggeli értékek 12-18 fok körül lesznek, a napi maximumok pedig a maihoz hasonlóan 28 és 33 fok között alakulnak. Magyarországon is folytatódik a kánikula. Napos meleg időre lehet készülni, csak nem zavartalan napsütéssel. Mérsékelt marad a légmozgás. 19 fokot mutatnak a hőmérők most már Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szentgotthárdon, Szombathelyen, és Budapesten pedig már 21 fok van. 29-30 fokra készülhetünk erre a hozzánk közelebbi tájakon. Aztán szerdán sok napsütésre, meleg nyári időre készülhetünk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hideg front érkezik majd. Élénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30-35 fok között alakul majd. Utána némileg csökken, de fázni nem fogunk továbbra sem, ezt már mondtam. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, mérséklődik a kánikula, de így is 22-27 fok várható. És pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható, és maradnak a 30 fok körüli hőmérsékletek. Bár hajnalra kicsit lehűlhet a levegő, egyes helyeken 5 fokot mérhetnek majd. A pollen terhelés a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedni fog majd. Fronthatás ma konkrétan nincsen, de a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A nagy meleg a kánikula miatt tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A napos idő jó hatással van a közérzetre, érdemes némi időt a szabadban tölteni, de oda kell figyelni az UV-sugárzásra. 10 és 16 óra között országszerte ez nagyon erős lesz, úgyhogy fordítsunk kellő figyelmet bőrünk megfelelő védelmére.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a megnövekedett forgalom szerte az országba, főleg a nagyobb városok felé vezető utakon és a városi elkerülő utakon növekedett meg a gépkocsik száma, és nem mindenütt zökkenőmentes a közlekedés. Egy jármű meghibásodása akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán Gáberk és Szenozsecse között Jubjana felé, valamint Brezovice és Kozárje között szintén a főváros irányába. A Gorenszkói autópályán a Karavanke alagút előtt Ausztria felé 4 kilométeres a torlódás, a kamionok torlódtak itt fel. Itt vidékünkön a forgalomban nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarra pedig Ljutomer környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést és szép napot mindenkinek! 6 perccel múlt el fél 8, a friss információkat hallották, a próza után zenékkel folytatjuk. Szép jó reggelt, szép napot mindenkinek!

Ez volt a Heaven Street 7 felvétele itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Május 26-a van, kedd délelőtt 3 perccel múlt el 3:48. Némi zene még ebben az órában, aztán a következő órátpontban 8 órakor hírekkel indítjuk, majd aztán a következő órában sok-sok zenét tudunk hallgatni, köztük meghallgatjuk majd a 7 zene számát is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasha Pirc-Muszár államfő mától 2 napos látogatást tesz Svájcban. A látogatás középpontjában a kétoldalú, többoldalú és gazdasági együttműködés áll, különös tekintettel a gyógyszerészetre. Vendéglátójával Guy Parmelin, svájci elnökkel aktuális nemzetközi kérdésekről is eszmecserét folytatnak. Délután Bernben találkozik Pierre-André Pázzsal, a parlament elnökével, este pedig ellátogat a szlovén nagykövetségre, és találkozik a berni szlovén közösség képviselőivel is. Az elnöki hivatal a látogatást a két ország közötti együttműködés és a baráti kapcsolatok elmélyítése iránti kölcsönös érdeklődés megerősítésének tekinti. A megbeszélések fő témái várhatóan a két ország közötti kétoldalú és gazdasági együttműködés, a Svájc és az Európai Unió közötti kapcsolatok, valamint a többoldalú együttműködés lesznek. Pirc-Muszár holnap 3 gyógyszeripari vállalatot látogat meg Bázelben, a Rochét, a Sandozt és a Novartiszt, amelyek a gyógyszeripar világ elsői közé tartoznak. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonását célzó törvényjavaslatot, így akár már holnap meg is születhet a parlamenti döntés az ügyben. Az előterjesztést, valamint az ahhoz kapcsolódó kivételességi indítványt tegnap nyújtotta be a kormány. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint a Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat abból indul ki, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Az indoklás szerint emiatt szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A tagság kérdése nem pusztán külpolitikai vagy nemzetközi jogi ügy, hanem egyértelmű értékválasztás is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott tegnap Demeter András, a bukaresti ügyvívők kormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásáról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegezésének. Demeter András közösségi oldalán közzétett lemondásában megkövette mindazokat, akiket kijelentéseivel akaratlanul megsértett vagy megalázott, és azokat is, akik úgy érzik, hogy elárulta őket. A Máramaros megyei hírportál hétfőn tett közzé egy hangfelvételt, amelyen Demeter András hallható, amint egy 2012-es ügyészségi kihallgatását trágár szavakkal felidézve egyebek mellett olyan kijelentést tett, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. Sport. Németországban szerepelt Matic Ivácsics salakmotoros versenyző a Grand Prix széria jövő évre szóló kvalifikációjában. A 11. hely biztosította a továbbjutást. Május végén Andrzej Görmek és Sven Cerjak is a továbbjutásért száll harcba Szlovákiában és Skóciában.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, a hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik és torlódik a forgalom a Karavankák és Sassentil határátkelők előtt Ausztria felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 97 éves korában elhunyt Fehér Rozália felső lakosból. Temetése május 28-án csütörtökön lesz a lakosi temetőben. Honvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 97 éves korában elhunyt Fehér Rozália felső lakosból. Temetése május 28-án csütörtökön lesz a lakosi temetőben. Honvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Emilio felvétele szólt az iménti percekben, egy perc múlva 8:30 lesz, és egy egészen friss információ következzék. Az állattartó gazdákat hívjuk fel, vagy az ő figyelmüket hívjuk fel arra, hogy egy vöröses-barna szarvasmarha üsző kóborol Hosszúfaluhegyen, a Szenyegető részen. Hogyha valakinek elkóborolt a jószága, és most hallja ezt a felhívást, akkor erigyen utána, ott megtalálja. A bejelentés egészen friss, most érkezett, úgyhogy az állat szabadon kóborol egyelőre. Aki felismeri, mindenképpen értesítse a gazdáját, hogy jó véget érjen a történet. Köszönjük!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a Groove House felvétele kedd délelőtt itt az MMR-en 9 perccel fél 9 után. Napsütéses nyári időre számíthatunk a mai napon, ez lesz a leginkább meghatározó, és a fokozódó UV-sugárzás miatt a déli órákban már nem tanácsos a napon tartózkodni, különösen a fehérbőrűeket fenyegeti a napégés. De a bőrrák kockázata a bőrtért ultraibolya sugárzás növekedésével mindenkinél fokozódik. Az anyajegyekre is érdemes ilyenkor odafigyelni, fokozottan akár bőrgyógyásznak megmutatni, hogyha gyanakszunk valami elváltozásra. A gyakori napozás az állandó barnaság a bőr öregedését felgyorsítja, annak ráncosságát, csökkent nedvesség tartalmát okozva, úgyhogy érdemes körültekintően napozgatni. A napsugárzás káros hatásait a különböző krémek, illetve a kellőképpen való felöltözés mellett bizonyos ételek fokozott fogyasztásával is gyengíthetjük állítólag. A szervezet saját védekezését erősíthetjük ezekkel a tápanyagokkal. Ilyen belső védekezésben vesz részt elsősorban a beta-karotin, illetve ugyancsak szerepet kapnak az AC és E-vitaminok. Ezen anyagoknak fontos szerepük van a bőr idő előtti öregedésének megelőzésében. Antioxidáns hatásukkal óvják az egészséges sejteket. Fogyasszunk tehát minél több ilyen táplálékot, például sárgarépát, illetve sok erőteljes színű gyümölcs hasonló jó hatással bír. Ilyen a paradicsom, a sárga barack, a sütőtök, a sárgadinnye, sőt még a spenót is. Némelyiknek éppen szezonja van. A levegő magas pollen koncentrációjának következtében az allergiások fokozott tünetekkel számoljanak, orfolyás, ordugulás, szemviszketés, köhögés, könnyezés jelentkezhet, melyet aztán levertség, fejfájás, álmatlanság, majd napközbeni aluszékonyság kísérhet, hát egyik sem hangzik jól. A tartós gyógyszeres terápia és a lokálisan használt készítmények mellett a tüneteket mérsékelni lehet gyakori kéz- és arcmosással, ezzel ugyanis közvetlen irritáció valószínűségét csökkenthetjük. Érdemes ilyenkor egyébként gyakrabban hajat mosni, gyakrabban mosni a ruhákat, vagy legalább átöblíteni őket, hogyha kint voltunk és arra rátapadtak ezek az allergének, akkor érdemes eltávolítani őket róla. Itt közben meg a napozással kapcsolatban, amikor ott tartottam, beugrott egy kép, hogy régen aztán nem napoztak, egy ilyen kapáló ember képe jött be a fejembe, hogy így napoztak régen az ősök, úgyhogy ők aztán nem napoztatták szándékosan magukat, a kinti munkákat végezték el, aztán a nap is megtette a magáét. Bár azért azt is elmondhatjuk, hogy mintha máshogy sütne most már a nap, egyre nehezebben viseljük el, most már az árnyékban is úgy érezzük, hogy tűz a fejünkre, és nem jól érezzük magunkat tőle. Viszont érdemes, hát nem pont 10 meg 16 óra között, de reggel, délelőtt, illetve késő délután némi időt kint tölteni, mert ugye a napsütésre szüksége van a szervezetünknek, és amúgy is jó, meg rengeteg előnyös hatása, meg pozitív hatása van neki, úgyhogy nem csak a rossz dolgokat kell mindig emlegetni, meg ismételgetni, a jóra is érdemes odafigyelni, mert bizony abból is van bőven. Na ennyit akkor a biometeorológiáról, az EUMET oldaláról, a próza után megint csak zene következik, nem sokára 8:45 lesz, Balázs Fecó énekel.

5 perccel vagyunk 8:45 után, és ismét a felhívás a környékbeli gazdákhoz, állattartókhoz. Valakinek elkóborolt egy üsző szarvas marhája, hogyha eddig nem vette volna észre, vagy már igen, és keresi, akkor egy fél órával ezelőtt érkezett hozzánk a hír, hogy Hosszúfalu hegyen a Szenyegető környékén kóborol az állat, úgyhogy egyelőre szabadon van. Aki felismeri, vagy tudja, hogy ki élet, értesítse a gazdát, hogyha valakinek elkóborolt, akkor ezen a helyen, tehát a Szenyegető környékén megtalálja. Ahogy említettem, a bejelentés friss, egy fél órával ezelőtt érkezett, úgyhogy érdemes ilyenkor gyorsan lépni, hogy nehogy aztán odébb álljon a jószág. Reméljük, hogy megtalálja majd a gazda, és minden gond nélkül visszajut a helyére az állat. Ennyit akkor még ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen az információt, meg mindazoknak a segítségét, akik segítenek ebben. Zenével folytatjuk az óra hátra lévő részét. 9 órakor jönnek majd a következő friss hírek, ne hagyják ki.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Éjfélkor az autópályákon kívüli benzinkutaknál változott az üzemanyag ára. A 95-ös benzinára literenként fél centtel nőtt 1,71 €. A gázolaj ára változatlanul 1,75 € maradt literenként, míg a fűtőolaj ára 0,3 € csökkent, 1,38 €. A kormány nem változtatta a jövedéki adót, és a kereskedők árésének korlátozása sem módosult. Az árak június 1-ig maradnak érvényben. Ahogy az Energiaügyi Minisztérium hétfőn bejelentette, a kőolajtermékek árai továbbra is a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgásán és a dollár-euro árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A modellárakat a kőolajtermékek árainak 7 napos átlaga alapján számítják ki. A kereskedők szabadon állapíthatják meg az üzemanyagárakat az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található benzinkutaknál. Májusban javult a hangulat a gazdaságban. A statisztikai hivatal által számított konjunktúra mutató értéke mínusz 2,2 százalékpontot ért el, és 2,8 százalékponttal volt magasabb, mint áprilisban. Tavaly májushoz képest a mutató értéke változatlan maradt, jelentette be a KSH. A májusi havi javuláshoz a fogyasztói bizalmi mutatók és a kiskereskedelem járult hozzá leginkább. Tavaly májushoz képest a mutató értéke nem változott, míg az általános konjunktúra mutató növekedéséhez a feldolgozóiparban és a kiskereskedelemben a bizalmi mutatók járultak hozzá Szlovéniában. Az építőiparban a bizalmi mutató értéke havi szinten 1 százalékponttal volt magasabb, éves szinten változatlan maradt, és 13 százalékponttal haladta meg a hosszú távú átlagot. Július 1-től megszűnik az összes parkoló automata Budapesten, így majd csak mobil alkalmazáson keresztül vagy SMS-ben lehet elindítani a magyar fővárosban a parkolást. Az RTL híradó közölte, a városvezetés szerint túl drága az automaták üzemeltetése, és akad olyan kerület is, ahol évente bruttó 100 millió forintba került ezek fenntartása. A készpénzzel való parkolójegy vásárlás ugyan megszűnik, az SMS lehetőségével azok nem szorulnak ki, akik nem rendelkeznek okostelefonnal. A parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat is, hogy egyértelművé tegyék, hol és hogyan kell fizetni. Jelenleg a budapesti parkolást használók már több mint 90%-a intézi digitálisan a parkolást. Az RTL híradónak nyilatkozók közül is többen azt mondták, könnyebbnek és gyorsabbnak gondolják a telefonos parkolást, így nem jelent nekik nagy változást az automaták leszerelése. Sport. Edzésen találkozott Zrecsében az U20-as férfi kosárlabda válogatott, hogy felkészüljön a június 11-e és 19-e között a Stožice sportcsarnokban rendezendő Európa-bajnokságra. Daniel Radosavljevic, szövetségi kapitány, újabb éremre számít fiatal csapatával. Szlovénia a D csoportban szerepel, Romániával, Izraellel és Csehországgal.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.

9 óra 12 perc van kedd délelőtt, még egy kis zene, nem sokára egy friss zenei ajánlat következik itt az MMR műsorában, fél tíz után pedig apró hirdetésekkel folytatjuk tovább, egy-kettő már érkezett, de természetesen lehet majd telefonon is hirdetni.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy újdonságot ezúttal Bari Lacitól, aki új slágerrel jelentkezett, Vihar címmel, és az idei év első saját megjelenése ez. Azt mondja Bari Laci, ilyen egy kapcsolat vége és egy új dal kezdete. Ez a friss felvétel egy újabb mérföldkő. A Léva Bőrt kiváltó kórusok az őszinte üzenet egyaránt azt jelzi, hogy Bari Laci egy új szintre lépett szerzőként és magánemberként is. Bari Laci neve ma már nem csak énekesként cseng ismerősen, dalszerzőként és producerként is letette névjegyét a magyar pop szintéren. A szélesebb közönség még az énekiskolája tehetségkutatóból ismerhette meg, azóta azonban több zenei korszakon, illetve stíluson keresztül megmutatta, hogy igen sokoldalú előadó és alkotó egyben. Többek között a Dalfutár 9. évadában már producerként bizonyíthatott egy különleges projektben, ahol Azaria, Zséda és Váci Eszter közös munkáját fogta össze. Ez a friss hangvétel most a Vihar című zenében teljesedik ki, amely egyben egy igazán személyes vallomás. Érkezik Bari Laci és az új dal, a Vihar.

0: Unta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Fél 10 a pontos idő, kezdődik az apró hirdetés rovat, melynek elején a már meglévő hirdetéseket mondom. Idősebb, magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene neki a napi teendők elvégzésében. Minden további információért hívják a 041 296 279-es mobiltelefonszámot. Aztán lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 00367093274-75-ös. Vasúti talpfát vásárolnának, az ajánlatokat várják a következő számon 051-236-298-as. Zala megyében eladók TZ4K és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervókormány és munkahenger. Telefonszám 00-3630-23-23-713-as. Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú, dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. A telefonszáma következő 00-36-30-880-38-43-as. Ezek az eddig meglévő hirdetések. Lakossági hirdetéseiket várjuk a következő percekben, akár ön is hirdethet. A telefonszámok a szokásosak 575-17-18 és 575-17-19-es.

0: telefonálót köszöntök már is. Haló!
1: Hónapot hirdetni szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Némakocsák lennének eladók.
0: Némakocsák, eladók, igen.
1: Igen, tojók és hímek. Tojók. És egy darab műszak is utánfutó.
0: Egy műszak is utánfutó, igen.
1: És egy kis traktor lenne eladó, papírok nélküli.
0: Egy kis traktor. Traktor, papírok nélkül, jó.
1: Telefon?
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as, igen.
1: 611.
0: 611.
1: 82.
0: 82.
1: 68.
0: Jó.
1: És még, ha bele tudnánk írni, mert ezt felejtettem,
0: igen.
1: Egy darab kettes lószállító.
0: Kettes.
1: Osztrák papírokkal eladó.
0: Lószállító. Osztrák papírokkal. Hol van mindez?
1: Zalaszentmihályon.
0: Zalaszentmihály, rendben van. Köszönöm
1: szépen.
0: Viszont hallásra.

0: Háromnegyed tíz van, úgyhogy ismétlés következik. Idősebb, magát ellátni képes hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene a napi teendők elvégzésében. Minden további információért hívják a 041-296-279-es mobilszámot. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. Telefonszám magyar mobil 70-es 932-74-75-ös. Vasúti talpfát vásárolnának, telefonszám 051-236-298-as. Zalában eladók TZ4K és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervókormány és munkahenger. A telefonszám 00-3630-23-23-713-as. Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 ágyráccsal és 2 rugós matraccal jó állapotban. A telefonszám 30-as mobil 880-38-43-as. Zalaszent Mihályon eladók némakacsák, tojók és hímek, egy műszakis utánfutó, egy kis traktor papírok nélkül és egy kettes lószállító is eladó osztrák papírokkal ugyanitt. A telefonszám 00-3630-611-8268-as. És Szent Margit falván a falu központjában eladó 942 négyzetméteres beépíthető terület. A telefonszám 00-3630-314-71-58-as. Ezek érkeztek ezen a délelőttön, délután is lehet hirdetni, az apró hirdetések pedig felkerülnek majd a rádió honlapjára, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban. További jó rádiózást mindenkinek, jönnek a zenék, 10 órakor pedig a friss hírek.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Reklám. Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, fél éves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament ma rendkívüli ülésen vitatja meg azt a módosító javaslatot, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává tenni. A javaslat a háborúk és forradalmak eltemetetlen áldozatainak a zsálai temetőben történő eltemetését is előirányozza. A képviselőknek benyújtják a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatot is. Ez bevezetné a bírósági védelmet és lehetővé tenni a perindítást közigazgatási vitákban. A javaslat szerint az illegális sírokból származó maradványokat tiszteletteljesen és véglegesen eltemetnék a ljubljanai Zsále temetőben. Zoran Jankovics, Ljubljana polgármestere azonban ellenzi ezt, és hangsúlyozza, hogy a Zsále a város lakosainak szól. A javaslatot a Gibanye Svoboda, a Levica és a Vesna párt is bírálja, és azzal vádolják a támogatókat, hogy politikai célokra használják ki az áldozatokat és megosztják az embereket. A magyar kormány megalakulása után ezen a héten kezdődik az érdemi törvényhozói munka az országgyülésben. A Tisza párt rögtön egy alaptörvény módosító javaslattal kezdi a ciklust. Ma 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése, ahol valamennyi frakció, a Tisza párt, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk mozgalom reagálhat a kormányfő gondolataira. Magyar Péter korábban bejelentette, a vizsgálóbizottságok ülésein kötelező lesz megjelenniük az érintetteknek. Egy magánvádas eljárás miatt napirendre kerül Kocsis Máté fideszes képviselő mentelmi ügye is. Az alaptörvény módosítása mellett a holnapi ülésen napirendre kerül a devizahiteles üggyel összefüggésben az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről című előterjesztés. Benjamin Netanyahu kormányfő közölte, hogy Izrael fokozni fogja a Hezbollah elleni támadásait, majd az izraeli hadsereg be is jelentette, hogy hétfő este légicsapások sorozatát indította el Libanon keleti részén, a szíriai határ közelében, írja a BBC. Netanyahu közölte, hogy Izrael háborúban áll a Hezbollah-hal, és hadseregeknek azt az utasítást adta, hogy mérjenek rájuk egy megsemmisítő csapást. Azt mondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája a Hezbollah ellen már több mint 600 terroristát likvidált, de szerinte most a támadások fokozására van szükség. A hónap elején Libanon és Izrael megállapodott egy 45 napos tűzszünet meghosszabbításában, de a harcok azóta sem álltak le teljesen. Az Egyesült Államok és Irán jelenleg a béke megállapodást készíti elő, Irán azonban ragaszkodik hozzá, hogy a megállapodás terjedjen ki a libanoni frontra is. Sport. A szlovén jégkorong válogatott tegnap 5-0-ra verte az olasz csapatot a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Az elit csoportban szóló bennmaradásért Ed Terglau csapata további egy évre meghosszabbította a legjobb csapatok közötti szereplést. Olaszország mellett Nagy-Britannia is kiesett az elitből.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartok figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice előtt Ljubljana irányában. A tenger melléki strádán Kastelec és Senozsecse előtt Ljubljana felé, valamint Studenec és Postojna között a főváros irányában.

0: Horizont.
1: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander Akrirtulok és Filc Bölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Jó napot kívánok! Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor, Neander, Akriltulok és Filcbölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. A látvány mellett szagok, illatok, őskori hangok modern feldolgozásban keverednek egy közös élménybe. A szerzőről annyit tudtunk meg a megnyitón, hogy közgazdásznak tanult, mégsem ezzel foglalkozott. Az Apánk a Pánk együttes énekese és szövegírója lett, míg a képzőművészetben távoli korokkal kereste a kapcsolatot. Táblaképei a föld színeiben játszanak, ezekre kerülnek a vörös, fekete, fehér motívumok. Őskori, prehisztorikus tartalmakat vitt fel régi pinceajtókra, vésett vonalak, pontok ezek, no, nem vérrel és nem korommal. Címeket is gondolt hozzájuk az alkotó, amelyek viccesek és ironikusak is. Vigyázz, kukucsimba már érik a zab, üzeni. Keressék meg hozzá a képet Lendván június 14-éig, de addig hallgassák meg a beszélgetésünket Böröcz Nándorral és Meszelics Júlia design kurátorral, aki megnyitotta a kiállítást. Kereste azokat a motívumokat különböző országok területén, különböző földrészek területén. Engem például konkrétan az aborigin kultúrával rokonítanám nagyon sok vonatkozásban, amelyik tulajdonképpen még él is.
1: Igen, ahogy a Meszelics Júliától is elhangzott, hogy azért ugyanazokat a köröket járja be általában az ember, és az aboriginek nyilván ők még egy olyan világot, ősi mítoszok világát, és azt a természetközeli világot képviselik. De ugye itt van Szibériától, Afrikáig, Dél-Amerikáig, mindenhonnan vannak motívumok, és annyira jó ezeket felfedezni, és utána ezt egy kicsit megeleveníteni, de én tehát a kézügyességet és hasonlókat tekintve nem tekintem magam művésznek. De úgy gondolom, ami meg előjön, az előjön, és ha ez valakinek tetszik, akkor az nagyon jó.
0: Igen, de hát azért látszik, hogy mégiscsak van itt egyfajta üzenete egy-egy képnek, elrendezése, kompozíciója, azért itt a színhatások harmóniában vannak egymással, aztán sok ilyen apró részletre tudunk még kitérni, amire nagyon is tudatosan odafigyelt, miközben készítette ezeket a táblaképeket.
1: Hát, hogy tudatosan-e vagy közbe alakul, azt nem is tudom. Amit észrevettem így utólag, látva a műveket, hogy valahogy mindig a földtől jutunk el az égig valamiféle, akár mítoszok, sámánok, bármi kapcsán, megjelennek az égi testek általában fönn, ahogy azokon az eredeti képeken is. Tehát valahol meg mégiscsak kerül bele a vicces, abszurd címen kívül talán egy másik mondani való, de nem túl tudatos, azt csak hagyni kell, hogy az előjöjjön talán.
0: Bizonyos kultúrákban éppen ez a röntgenszerű megközelítése az állatoknak, tehát amikor a belső szerveket is látjuk, az egy nagyon érdekes momentuma, de így lát át ön tulajdonképpen az egész társadalmon egy kicsit azért, és valahogy így reflektál arra, hogy mekkora utat tettünk meg, mint emberek történelem során.
1: Hát igen, és ugye zavarba ejtő, hogy mennyire jók voltak a régiek. Tehát valóban a paleolitikumban ugye mondják a mai művészettörténészek, hogy egy képzőművészeti forradalom zajlott, és utána az 10 000 évekre eltűnt. Mert hát, ahogy Júli is mondta a megnyitón, tehát mindig azért köröket járunk be, és vannak holdpontok, és mondjuk a gótika után jött a túldíszített barokk, ami... Szóval rengeteg ilyet lehetne hozni. Hogy én átlátok-e a mai társadalmon, az kétlem, de...
0: Egy ösztönös valamilyen tudatalatti
2: valamilyen gondolat?
1: Azt hiszem, úgy igen, ez talán van, de én is ezt legfeljebb utólag veszem észre.
2: Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen teljesen ösztönös belemerülés az alkotásba, amikor az ember nem is nagyon töpreng, csak hagyja, hogy a keze járjon, és valamifelé elvigye.
1: Igen, ugye, és ráadásul azzal kezdődik, amikor azt a régi fát meg kell munkálni. Őszintén szóval azt szeretem a legjobban. Tehát egy piszkos, szubas, törött fából létrehozni egy olyan felületet, amire lehet festeni, és akkor derül ki, hogy milyen lesz az a felület. A sérüléseivel, akár ez a satúpad, ami itt van, ott vannak a lukak, amivel a satú föl volt rá fogva, ezeket mindig meghagyom, mert az hozzátartozik. És akkor utána valójában megtervezem azért valamennyire, hogy mi legyen rajta. Tehát valahol ott dől el azért alapvetően, de közben is nagyon sokat módosul. Úgyhogy hagyom folyni, igen.
2: Ez egy organoleptikus kiállítás, mert hogy itt a szagló szerveinkre is hat, nem is akárhogyan.
1: Hát ugye a lányom parfümőrként végzett, Versailles-ba végzett, Párizsban dolgozik most egy parfümőr cégnél, és hát innen jött az ötlet, mert Párizsban egyébként sok kiállításhoz társítanak illatokat, akár egyes művekhez készítenek. Hát az azt hiszem, nem tudom, de talán az én ötletem volt, hogy ne csak jó illatokat mutassunk be, egy parfümőr bármit ki tud keverni, ez nem probléma, ha jó óra van, meg ha jól megtanulta, hogy melyik anyag mire való, hogy elevenítsük meg azt a barlangszagot, ami nem büdös, mert ezt hangsúlyozni kell, az ősember nem barbár volt, aki bevitte a dögöt, vagy oda csinált maga alá. A barlangokban fa, kő, füst, egyéb illatok, nyilván de akár testszag az belekerülhet. Úgyhogy ő készített egy barlangszagot, amit megszagolható ebbe a szaglófában, és ugyanarra az alapra épített rá egy más illatokat ráhelyezve erre az alapra egy parfümöt, ami akár már használható lenne parfümként is. Hát ezt a zenét, ezt nekem egy barátom írta ehhez az anyaghoz.
2: Kifejezetten
1: ehhez, én megkértem, hogy egy nagyon modern, őskori zenét készítsen, és nekem nagyon-nagyon tetszik, amit ő készített, úgyhogy azt szól most is itt a háttérben, és ő Nadrai Róbert Gatya, a beceneve, egy fantasztikus jó zenész a Egerszegen.
2: Akkor árulja még el az, hogy milyen hangszerek, vagy milyen hangzások szólalnak meg ebben az ős történetet visszaadó zenében.
1: Ez szintetizátor. És azzal ő utánzott, ahogy a fát megütik, ahogy akár valamiféle sípok szólnak, ének is van benne, de nem érthető nyelven. És szerintem ebből egy nagyon jó dolgot készített.

0: Abszolút, igen, ezek a motívumok, ezeknek a kultúráknak, amik mai napig léteznek, valójában egy vizuális hit manifestációja. Ezeken a festményeken láthatunk motívumokat, amelyeket az afrikai kultúrában festettek, vagy rajzoltak az emberek. Láthatunk olyan motívumokat, amelyek Dél-Amerikában készültek, és ezeket a motívumokat, ezeket az állatokat, mondjuk Afrikában a teheneket, ezeket az ott levő benszülöttek mai napig ugyanúgy rajzolják, ugyanúgy használják, ugyanazokat a vonalakat húzzák meg, mint az őseik rengeteg évvel ezelőtt. Tehát ezek a motívumok valójában léteznek, nem léteznek, kihaltak, újra elevenedtek, és ennek a létezés többségnek, ennek a létezésnek a paralell megnyilvánulása valójában ez a kiállítás úgymond csúcspontja. Ezt a kiállítást hívják úgy szaknyelven, hogy Gesamtkunstwerk, vagyis összalkotási kiállítás, mert hogy itt nem csak a vizuális elemek pendülnek meg, hanem mondjuk a szag, ami egy rendkívül új, úgymond alapja, vagy összetevője a kiállításoknak. Szerintem tudtommal lendván még nem láthattunk olyan kiállítást, ahol külön a kiállítandó anyaghoz készült volna szakprofil, vagy illatprofil, és ebből kifolyólag parfüm is, ami egy nagyon jó ötletnek bizonyul a művész részéről, hiszen a szaglás az az elemi érzékszerv, ami a legjobban működik az emberi agyban, szóval a szaglás tudja legjobban feleleveníteni az emlékeket. Gondolom, rengeteg emberrel történt már meg az, hogy megérez egy bizonyos illatot, szagot, és abban a pillanatban vissza tudja képezni, vagy képzelni magát abba a körülménybe, vagy abba az időszakba az életében, vagy abba a helyzetben, amikor ezt a szagot, vagy illatot érezte. És ez az illat, amit a kiállításon, vagy a szag, mondjuk úgy, hogy szag, mert ezt kivételesen büdös parfumnak tervezték, ez a szag egy olyan időszakba varázsol el minket, amit nem tapasztalhat, de mégis nagyon mélységesen tudjuk érezni az illat, vagyis a szag által.
1: És a zene?
0: A zene is külön a kiállításhoz íródott, ami szintén egy ősi, ilyen ritmikus, sámándobb tempójú és vonulatú zeneszám, ami szintén szokatlan eleme a kiállításnak, főleg úgy, hogy valójában nincs audiovizuális eleme. A zenét azt többször akkor látjuk kiállításon, vagy halljuk kiállításon, amikor videóhoz kapcsoljuk. Itt viszont úgymond a legklasszikusabb értelemben érthető festményeket látjuk, és ehhez társul a zene, ami szintén egy nagyon bátor vállalkozás, és véleményem szerint nagyon jól sült el abban, hogy még jobban fel tudja eleveníteni ezeket az ősi, elemi, ösztöni ötleteket, gondolatokat, amelyeket Neander átemelt az ősi kultúrából, az ősi motivumokból a kortárs időbe és kultúrába.
2: Akriltulok és filcpölény története messze elkanyarodik az igavonók otrombaságától, amit áthatnak Böröc Réka parfümőr, szagíró által kevert illatok, és Nadrai Róbert gatya zenéje, amely mai műsorunk hátterében is hallható. Az adás hangtechnikusa Király Tomi volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes.

Két perc múlva lesz 3:45, szépen alakul időjárásunk, nyári napra készülhetünk ezen a mai napon, és még további zenékre ebben az órában mindjárt, de előbb egy kis érdekesség. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelynek számító gyárfás kúriát Székelykeresztúron. A műemléképület, ahol a költő a fehéregyházi csata előtti utolsó éjszakáját töltötte, a jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd. Az MT tudósítása szerint a székelyföldi város 18. századi udvarháza, a román kormány Hívogató Románia elnevezésű műemlékrehabilitációs programja keretében újult meg, a Kúriák útja kulturális turista útvonal részeként. A gyárfás kúria 2 év alatt több mint 8 millió lejes beruházással nyerte vissza eredeti arculatát. A kúria történetét Sándor Zsigmond Ibolya, a helyi Molnár István Múzeum vezetője mutatta be a megnyitón. Az ünnepségen elhangzott, hogy a felújítás nyomán a fal freskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni. Egy korabeli zongorát, 3 családi fotóalbumot és egy konyhai ebédlőszekrényt is sikerült megmenteni, ezek is megtekinthetők. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, amelybe a kisváros diákjai által írt versek kerültek be. A felújított kúriában állandó és időszakos kiállítások lesznek, amelyek Petőfi emlékét ápolják, valamint közösségi tereket, kávézót és vendégszobákat is kialakítottak benne. A székelykeresztúri gyárfás kúria 1728-tól kezdődően 3 szakaszban épült, klasszicista stílusban építette a Veselényi család egyik tagja, és örökösödés útján szállt a lécfalvi gyárfás családra. A kúria az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is, aki 1849. július 30-ról 31-re viradóra a ház akkori gazdájának volt a vendége. A néphagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefa alatt írta utolsó versét, illetve szavalt el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A fát Petőfi körtefájaként emlegetik, és fontos emlékhelyé vált. Ennyi tehát az érdekesség Erdélyből. Vissza ide Lendvára, jönnek a zenék, 11 órakor pedig híreket mond.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasha Pitzmusser államfő mától két napos látogatáson tartózkodik Svájcban. A látogatás középpontjában a kétoldalú, többoldalú és gazdasági együttműködés áll, különös tekintettel a gyógyszerészetre. Vendéglátójával Guy Parmelin svájci elnökkel aktuális nemzetközi kérdésekről is eszmecserét folytatnak. Délután Bernben találkozik Pierre-André Pázzsal, a parlament elnökével, este pedig ellátogat a szlovén nagykövetségre, és találkozik a berni szlovén közösség képviselőjével is. Az elnöki hivatal a látogatást a két ország közötti együttműködés és a baráti kapcsolatok elmélyítése iránti kölcsönös érdeklődés megerősítésének tekinti. A megbeszélések fő témái várhatóan a két ország közötti kétoldalú és gazdasági együttműködés, a Svájc és az Európai Unió közötti kapcsolatok, valamint a többoldalú együttműködés lesznek. Pitzmusser holnap három gyógyszeripari vállalatot látogat meg Bázelben, a Rochét, a Sandozt és a Novartiszt, amelyek a gyógyszeripar világ elsői közé tartoznak. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonását célzó törvényjavaslatot, így akár már holnap meg is születhet a parlamenti döntés az ügyben. Az előterjesztést, valamint az ahhoz kapcsolódó kivételességi indítványt tegnap nyújtotta be a kormány. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint a Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat abból indult ki, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Az indoklás szerint emiatt szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A tagság kérdése nem pusztán külpolitikai vagy nemzetközi jogi ügy, hanem egyértelmű értékválasztás is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott tegnap Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor szerint az RMDS politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásáról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegezésének. Demeter András közösségi oldalán közzétett lemondásában megkövette mindazokat, akiket kijelentéseivel akartalanul megsértett vagy megalázott, és azokat is, akik úgy érzik, hogy elárulta őket. A Mára Maros megyei hírportál hétfőn tett közzé egy hangfelvételt, amelyen Demeter András hallható, amint egy 2012-es ügyészségi kihallgatását trágár szavakkal felidézve, egyebek mellett olyan kijelentést tett, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. Sport. Németországban szerepelt Matic Ivacsics salakmotoros versenyző a Grand Prix széria jövő évre szóló kvalifikációjában. A 11. hely biztosította a továbbjutást. Május végén Andrzej Görmek és Sven Cerjak is a továbbjutásért száll harcba Szlovákiában és Skóciában.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice előtt, a főváros irányában, valamint Vránszko és Locsica között Ljubljana felé, a tengermelléki strádán pedig Kastelec előtt, szintén Ljubljana felé.

0: Ez volt a V-motorok felvétele, és egyelőre még csak 4 perccel vagyunk 11:30 előtt, de hát előbb-utóbb valószínű, ha csak valami közben nem jön, lesz majd 3 óra, amikor is terepjáró jelentkezik itt az MMR-en. Egyelőre úgy tűnik, hogy 3 összeállítással. A tartalom a következő. A 21. Vinoárt képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítás tegnap este a Dobronaki Györgyház pajtájában. A tárlaton 10 helyi és szlovéniai akadémiai művész festménye látható, amelyet a Dobronaki Dombság csodái és szőlőskertjei iklettek a tavaly nyáron zajló egyhetes alkotótábor alatt. Gerebic Bettina jártott a megnyitón, és ő készít erről egy összeállítást az önök számára. Egy más téma, a muravidéki gazdaság a kihívásokkal és a kiszámíthatatlan körülményekkel teli 2025-ös évet jó üzleti eredményekkel zárta, áll az IPESZ, vagyis a Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökség tavaly évre vonatkozó beszámolójában, amelyet a Muravidéki Gazdasági Kamara kommentárja egészít ki, a részletekről majd Horváth Dávid szól bővebben. És László Iva, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9. osztályos tanulójának tegnap az iskolájában nyílt meg az első önálló kiállítása. Fehér Farkas Éva készített riportot a kiállítás megnyitón. Részletek a terepjáróban 3 órától, de ez még egy kicsit odébb van, addig is várjuk önöket természetesen. Most zenék szólnak, mindjárt 11:30.
1: MMR.

Somló Tamás énekelt, az imént itt vagyunk egy kicsit még a kedd délelőttben, de már nagyon közeledik déli 12 óra. Egy picit még rádiózhatnak velünk itt a délelőtti műsor részben, aztán nem sokára búcsúzunk, de jönnek majd a délutánosok, maradjanak velünk.

Itt lesz a dél hamarosan, még néhány perc, és a krónikát hallgathatják a Muravidéki Magyar Rádióban. Farics Doris a hírszerkesztő. Ő már összeállította a hírösszefoglalót, és nem sokára érkeznek is a stúdióba, már a délutáni műsorvezetővel. Én pedig köszönöm szépen figyelmüket a délelőtti csapat nevében. Bencik István volt a hangtechnikus, Donner Tíme a műsorvezető, úgyhogy köszönjük, hogy velünk indították ezt a mai napot, és eddig is velünk tartottak. Ennyi volt részünkről, reméljük kellemesen teltek az elmúlt órák, maradjanak a folytatásban is, hiszen este 7-ig tart a vezetett műsorrész. Kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A parlament ma tárgyalja a módosító javaslatot, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává tenni.
1: Natasha Pirc-Muszár államfő mától két napos látogatáson tartózkodik Svájcban. A svájci elnökkel az aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalnak.
2: Évfélétől emelkedett a 95-ös benzin, csökkent a fűtóolaj és marad változatlan a dízel kiskereskedelmi ára.
1: A magyar kormány megalakulása után ezen a héten kezdődik az érdemi törvényhozói munka az országgyűlésben.
2: Július 1-től megszűnik az összes parkolóautomata Budapesten, itt majd csak mobil alkalmazáson keresztül vagy SMS-ben lehet elindítani.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A parlament ma rendkívüli ülésen vitatja meg azt a módosító javaslatot, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává tenni. A javaslat a háborúk és forradalmak eltemetetlen áldozatainak a zsálei temetőben történő eltemetését is előirányozza.
1: A képviselőknek benyújtják a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatot is. Ez bevezetni a bíróság védelmét és lehetővé tenni a perindítást közigazgatási vitákban. A javaslat szerint az illegális sírokból származó maradványokat tiszteletteljesen és véglegesen eltemetnék a lübbenai zsáletemetőben. Zorán Jankovics Lübjana polgármester azonban ellenzi ezt és hangsúlyozza, hogy a zsále a város lakosainak szól. A javaslatot a Gibanya Svoboda, Levica és a Veszna párt is bírálja, és azzal vádolják a támogatókat, hogy politikai célokra használják ki az áldozatokat és megosztják az embereket.
0: Natasha Pirc-Muszár államfő mától két napos látogatást tesz Svájcban. A látogatás középpontjában a kétoldalú, többoldalú és a gazdasági együttműködés áll, különös tekintettel a gyógyszerészetre. Vendéglátójával Guy Parmelin svájci elnökkel aktuális nemzetközi kérdésekről is eszmecserét folytatnak.
1: Délután Bernben találkozik Pierre-André Pazsal, parlament elnökével, este pedig ellátogat a szlovén nagykövetségre, és találkozik a berni szlovén közösség képviselőivel. Az elnök hivatal a látogatást a két ország közötti együttműködés és a baráti kapcsolatok elmélyítése iránti kölcsönös érdeklődés megerősítésének tekinti. A megbeszélések fő témái várhatóan a két ország közötti kétoldalú és gazdasági együttműködés, Svájc és az Európai Unió közötti kapcsolatok, valamint a többoldalú együttműködés lesznek. Pirc-Muszár szerdán három gyógyszeripari vállalatot látogat meg Bázelben, a Roet, a Sandozt és a Novartiszt, amelyek a gyógyszeripar világ elsői közé tartoznak.
0: Éjföldkor az autópályákon kívüli benzinkutaknál változott az üzemanyag ára. A 95-ös benzin ára literenként fél centtel nőtt 1,71,4 €. A gázolaj ára változatlanul 1,75,3 € maradt literenként, míg a fűtőolaj ára 0,3 € csökkent, 1,38,8 €. A kormány nem változtatta a jövedéki adót, és a kereskedők árrésének korlátozása sem módosult.
1: Az árak június 1-ig maradnak érvényben. Ahogy az Energiaügyi Minisztérium hétfőn bejelentette, a kőolajtermékek árait továbbra is a kőolajtermékek világpiac árainak mozgásán és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapuló módszertan alapján számítják ki. A modellárakat a kőolajtermékek árainak 7 napos átlag alapján számítják ki. A kereskedők szabadon állapíthatják meg az üzemanyagárakat az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon található benzinkutaknál.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonását célzó törvényjavaslatot, így akár már holnap meg is születhet a parlamenti döntés az ügyben. Az előterjesztést, valamint az ahhoz kapcsolódó kivételességi indítványt tegnap nyújtotta be a kormány.
1: A parlament honlapján közzétett a dokumentum szerint a görög várt igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat abból indul ki, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Az indoklás szerint emiatt szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A tagság kérdése nem pusztán külpolitikai vagy nemzetközi jogi ügy, hanem egyértelmű értékválasztás is.
0: A magyar kormány megalakulása után ezen a héten kezdődik az érdemi törvényhozói munka az országgyülésben. A Tisza párt rögtön egy alaptörvénymódosító javaslattal kezdi a ciklust. Ma 13 órakor, azaz hamarosan, Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése, ahol valamennyi frakció, a Tisza párt, a Fidesz, a KDNP, valamint a Mi Hazánk mozgalom reagálhat a kormány fő gondolataira.
1: Magyar Péter korábban bejelentette, a vizsgálóbizottság a külésén kötelező lesz megjelenni az érintetteknek. Egy magánvádás eljárás miatt napirendre kerül Kocsis Máté fideszes képviselő mentelmi ügye is. Az alaptörvény módosítása mellett a honlap ülésen napirendre kerül a devizahiteles ügyel összefüggésben az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről című előterjesztés.
0: Július 1-től megszűnik az összes parkoló automata Budapesten, így majd csak mobil alkalmazáson keresztül vagy SMS-ben lehet elindítani a magyar fővárosban a parkolást. Az RTL híradó közölte, a városvezetés szerint túl drága az automaták üzemeltetése, és akad olyan kerület is, ahol évente bruttó 100 millió forintba kerül ennek fenntartása.
1: A készpénzzel való parkolójegy vásárlás ugyan megszűnik, az SMS lehetőségében azok nem szorulnak ki, akik nem rendelkeznek okostelefonnal. A parkolás övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat is, hogy egyértelművé tegyék, hol és hogyan kell fizetni. Jelenleg a budapesti parkolást használnak már több mint 90%-a intézi digitálisan a parkolást. Az RTL híradónak nyilatkozók közül is többen azt mondták, könnyebben és gyorsabbnak gondolják a telefonos parkolást, így nem jelent nekik nagy változást az automaták leszerelése.
0: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott tegnap Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított vulgáris tartalmú hangfelvétel jelent meg a román médiában.
1: Kelemen Hunor szerint az RMDS politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének. Demeter András közösségi oldalán közzétett lemondásával megkövette mindazokat, akiket kijelentésével akaratlanul megsértett vagy megalázott, és azokat is, akik úgy érzik, hogy elárulta őket. A Máramaros megyei hírportál hétfőn tett közzé egy hangfelvételt, amelyen Demeter András hallható, amint egy 2012-es ügyészségi kihallgatás trágár szavakkal felidézve, egyebek mellett olyan kijelentést tett, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. Sport.
0: A szlovén jégkorong válogatott tegnap 5-0-ra verte az olasz csapatot a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Az elit csoportban szóló bennmaradásért Ed Terglau csapata további egy évre meghosszabbította a legjobb csapatok közötti szereplést. Olaszország mellett Nagy-Britannia is kiesett az elitből. Edzésen találkozott Zrecseben az U20-as férfi kosárlabda válogatott, hogy felkészüljön a június 11-e és 19-e között a Stožice sportcsarnokban rendezendő Európa-bajnokságra. Daniel Radosavljevic szövetségi kapitány újabb éremre számít fiatal csapatával. Szlovénia a D csoportban szerepel Romániával, Izraellel és Csehországgal. Németországban szerepelt Matic Ivacsics salakmotoros versenyző a Grand Prix széria jövő évre szóló kvalifikációjában. A 11. hely biztosította a továbbjutást. Május végén Anzsé Görmek és Sven Cserjak is a továbbjutásért száll harcba Szlovákiában és Skóciában.
2: Időjárás.
1: Délután és tolnyomban derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartok figyelmében. Megkívásolott jármű miatt takarozzék a tengermelléki sztráda forgalma a Kasztelec alagútban a főváros irányában, a Dolenszkói pályán Óbrezsé és Brezsice között Ljubljana felé. A Steyer pályán Domzsel előtt takarozzék a forgalom Ljubljana irányában.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Bencik István délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és
3: 92,7 MHz-en. Ütközi hullám az 558-as kHz-en.

Reklám. Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Időjárás.
1: Óra lesz mindjárt a pontos időket, van és május 26-a, mi pedig akkor megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát gyorsan csak először így Muravidékről, hogy ma az egy még derült napos meleg időre számíthatunk, a csúcsérték 28 fok körül alakul, és az inkább árnyékban értendő, tehát a napon még többnek is érezhetjük, úgyhogy egészen olyan 17-18 óráig 28 fokra kell számítani, aztán majd utána kezd lassan csökkenni a hőmérséklet. Na de nézzük akkor a részletesebb előrejelzést. Délután Szlovénia szerte túlnyomóan derült napos időjárás lesz. A hőmérséklet ország szerte pedig 28 és 33 fok közt alakul. Holnap a kezdetben még többnyire derült időjárásunk lesz, aztán a délutáni órákban Szlovénia középső részén elsősorban már előfordulhatnak majd a záporok, illetve zivatarok. A reggeli hőmérséklet 12 és 18 fok közt alakul, a nap folyamán 28 és 33 fok közt lesz a csúcsérték, tehát továbbra is meleg lesz, délután viszont észak irányából majd kicsit érkezik egy felfrissülés is. Csütörtökön derült napos időjárásunk lesz, és elsősorban a hegyvidékeken előfordulhatnak, még délután záporok, illetve akár zivatarok is kialakulhatnak. Keleti irányú szélre is lehet majd számítani. És egy kis felfrissülés is jön, tehát valamivel alacsonyabb hőmérsékletek lesznek majd. Pénteken többnyire derült napos időjárásunk lesz. Na holnap hajnalban egyébként Muravidéken 17 fokra számíthatunk, délután pedig 29 fokra kell készülni, na de a délutáni órákban akár Muravidék fölé is besodródhat egy-egy zápor, illetve akár zivatar. Na, akkor csütörtök pénteken pedig egy kicsit már frissebb lesz, úgymond az időjárásunk, akkor ilyen 23-24 fokra lehet majd számítani. No, de nézzük akkor a jelenlegi hőmérsékleteket. Krány 29 fokos, Triglav-Kedericen enyhe kis eső van, 12 fokot mérnek, Ljubljanában 29 fok van, Maribor 28 fokos, egyébként mindenütt süt a nap, Ptuj szintén 29 fokos, Celjében is 29 fokot mérnek, Koper 26 fokos, Goricskon is 26 fok van, Lendván 28 fokot mérünk, Portoros pedig 29 fokos. Magyarországra pedig így hangzik akkor az előrejelzés. Ma az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kemés komoly felhő inkább csak az észak-keleti-keleti tájakon képződhet. Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Délután döntően 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Zalai és Vasvár megyére pedig derült égbolt és 31 fokos csúcsérték várható. Szerdán, tehát holnap. Felhőtlen derült délelőtöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Záporokat, zivatarokat viharossal, hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött derült lesz az égbolt, Zalára 14, Vasvár megyére 16 fok várható. No, aztán délután közepesen felhős lesz az égbolt, Zala és Vasvár megye fölött is. Zalára 31, Vasvár megyére 32 fok várható, viszont záporok, zivatarok kialakulhatnak, tehát Zala és Vasvár megyében is, mint ahogy ugye Muravidéken is, tehát holnap délután erre kell számítani. Na, csütörtökön általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi a szelet nagy területen kísérletik élénk, néhol erős lökések. Pénteken túlnyomóan derült napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyol felhővel. És ugye kicsit frissebb lesz, mérséklődnek a hőmérsékletek, csütörtök pénteken 25-26 fokra lehet majd számítani. Viszont ugye holnap akkor délután záporokra, zivatarokra mindenképp készülni kell. Mi pedig akkor nézzük meg még a hőmérsékleteket is, hogy is alakulnak országszerte. És hát így. Békéscsabán, Budapesten, Debrecenben 28 fokot mérnek. Győr 27 fokos, Pécs 26, Sármellék 26, Siófok 25, Szeged 29, Szolnok, Szombathely 28, Lenti 29, Keszthely jelenleg 26 fokos. Na és akkor még nézzük azt, hogy mi a helyzet az utakon. közlekedési hírek. Moravidéken zavartalan a forgalom, fennakadásokról nincs hír, viszont arra akkor még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy tegnaptól változott a forgalmi rend a moravidéki autópályán, ami pedig azt jelenti, ugye, hogy Lendvánál nem lehet felhajtani az autópályára, vagyis tehát Muraszombat Maribor irányában nem lehet, tehát vagy Pincénél, vagy ugye Hosszúfalunál kell akkor felmenni az autópályára, ugyanis a lendvai csatlakozása zárva van, állítólag még egy-két hétig akkor ez így lesz, úgyhogy erre akkor mindenképp figyelnek, és ugye egy oldalon zajlik a forgalom, két irányúan. Na, a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy Szlovenszka-Bisztrica környékénél ugye munkálatok folynak, és ott torlódik a forgalom, nagyjából mindkét irányban egy 5 perces késéssel kell számolni, valamint történt egy baleset is a Ljubljanai keleti körgyűrűn, ott zárva az egyik sáv, ott torlódik a forgalom, és hát mindenkinek akkor szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Kisember nagy szíven, ez lesz a következő dolog, amit hallani fogunk. Mészáros Árpád Zsolt érkezik, ugye 13 óra 12 perc lesz hasonlóan a pontos idő, kedve van is más 26-a. És akkor ez azt jelenti, hogy más után, vagyis Mészáros Árpád Zsolt után érkezik a mai aréna. Jó szórakozást hozzá!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Történelmi sikert ért el a szlovén férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokságon. A szlovénok 5-1-re legyőzték az olaszokat, és ezzel biztosították bennmaradásukat a legjobbak között a következő évre is. Az utolsó mérkőzésen a szlovénok góljait Török, Drozg kétszer, valamint Machkovec és Jezousek szerezték. A mérkőzés elején egyik csapat sem kockáztatott mindent. Az első néhány perc Olaszországnak kedvezett, majd a szlovének vették át az irányítást, de az első harmad gól nélkül zárult. Ezt követően nagyszerű szlovén második harmad következett. Olaszország ugyan megszerezte a vezetést, de a hátrány nem zavarta meg a szlovéneket. A 29. percben Machkovec passza után Török lőtt a felső léc alá. A szlovének teljesen felülmúlták ellenfelüket, és Drozg találata után először kerültek előnybe. A záróharmad elején a szlovének kivédekezték az olasz rohamot. Machkovec a három gólpassza mellé megszerezte első gólját is, amellyel már 4-1-re vezettek. A remek szlovén estét Jezousek koronázta meg, aki 8 perccel a vég előtt végleg bebiztosította a bennmaradást a világ legjobbjai között. A szlovének történetük során először biztosították be, hogy sorozatban 3 alkalommal is az elitben szerepeljenek. Olaszország mellett idén Nagy-Britannia is kiesett az elit csoportból. 2027-ben Kazahsztán és Ukrajna szerepel majd a világ elitjében. Edo Teglav szövetségi kapitány nyilatkozott a szlovén RTV-nek.
2: Ja, tekma je bila tako, ko smo pričakovali na začetku, no. Italija, ki so včeraj dobro odigrali, so imeli malo več ritma, malo več momentuma, sam.
3: A mérkőzés olyan volt, ami ennek az elején vártuk. Olaszország, amely korábban jól játszott, kicsit nagyobb ritmusban hokizott, volt némi lendülete is. Viszont én és a csapat is nyugodtak maradtunk az első kapott gól után. Tudtuk, hogy ha megfelelően játszunk, nyomás alá helyezzük a kapusukat, akkor sikeresek leszünk. Ezt már az első harmadban is jól csináltuk, így csak erre a gólra vártunk. A fiúk fantasztikus mérkőzést játszottak ma. Olyan meccset, amely meghozta számunkra azt a pontot, amellyel végül ismét bent maradtunk az elitben.
2: Mislim, hogy fantasztikus odigrali no fenomenálno tekmo. Za na konc pa tekmo, ki nam je pojtud dala to točko, da smo na koncu spet ostali noter.
1: Marcel Machkovec immár a válogatottban is vezérszerepet vállal. Olaszország ellen pályafutása egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. 3 gólpaszt adott, majd maga is betalált, amikor 4-1-re növelte a szlovénok előnyét. A 22 éves csatár elmondta, a legfontosabb, hogy bent maradtak az elitben. Nagyszerű torna volt, amelyet nagyon élveztek. Ez jutalom azért a rengeteg munkáért, amit az elmúlt másfél hónapban belefektettek. Hozzátette, nagyon megterhelő 7 mérkőzést játszani 10 nap alatt. Sokszor közel voltak a pontszerzéshez, de végül nem sikerült pontot szerezniük, ami egy idő után megviseli az embert. A csehek elleni győzelem meglepetés volt. A szlovákok ellen megszerzett pont után nagyon kifáradtak, és ez a dánok elleni mérkőzésen is meglátszott. Tudták, hogy az Olaszország elleni találkozó lesz a döntő. Jól felkészültek és megérdemelten nyertek, magyarázta Machkovec. Bátran játszott a magyar férfi jégkorong válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államok ellen, de 7-3-ra kikapott. A magyarok már a mérkőzés előtt biztosították helyüket egy újabb évre az elitben. A Carolina Hurricanes hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a Montreal Canadiens-t az NHL keleti főcsoport döntőjének harmadik mérkőzésén. A csapatok szerdán Montrealban folytatják a párharcot a negyedik mérkőzéssel. A New York Knicks 130-93-ra nyert hazai pályán a Cleveland Cavaliers ellen az NBA keleti főcsoport döntőjében, így söpréssel jutott be a sorozat döntőjébe. A hazaiak vezére Karl-Anthony Towns volt 19 ponttal és 14 lepattanóval, míg a másik oldalon a 31 pontot szerző Donovan Mitchell emelkedett ki a mezőnyből. Mike Brown vezetőedző együttese 1999 óta nem járt NBA fináléban. A Knicks sorozatban 11. győzelmét aratta, továbbá egymás után a második párharcát nyerte meg söpréssel. A New York-i csapat ellenfele a San Antonio-Oklahoma City párharc győztese lesz a június 3-án kezdődő döntőben. A 15. fordulóval folytatódott hétfőn a Dolinska kispályás labdarúgóliga. A lakos hazai pályán 6-3-ra legyőzte a listavezető Beltincit. Kepe Dávid 3 gólt szerzett. A fél időben még 2-2 volt az állás. A Törnye 12-5-re nyert Kamenci ellen, a Gomilica pedig 10-4-re vert a Melinci csapatát. A Renkóci szabadnapos volt. Két mérkőzést rendeztek hétfőn Völgyi faluban. A Zvezda 7-1-re kikapott a Dolnya Bisztricától. A hazaiak egyetlen találatát Messzelics szerezte. A mérkőzés után a hagyományos nősök és nőtlenek közötti összecsapást is megrendezték Völgyi faluban. A pünkösdi találkozót 6-5-re a nősök nyerték. A győztes csapatból Szabó József nyilatkozott rádiónknak.
4: Hát tavaly is úgy volt, hogy kiúztok 6-6-ra, nem, akkor 11-esekbe elvesztettünk. Na, az idén sikerült, hogy megnyertük akkor a meccset 6-5-re.
5: Tehát minden évben szoros mérkőzéseket láthatunk, minden évben egy-két gól dönt a végén, ezúttal akkor a nősöknek jobban kiadta.
4: Hát igen, valahogy a máma sikerült, szerintem az idő is nagyon jó volt, meg a hozzáállás, úgyhogy hát remélem, hogy jövőre is így fog lenni, hogy nem a, mégiscsak a fiatalok mindenhonnan akkor a legjobbak, hanem mi az idősebbek is kicsit meg tudjuk mutatni, hogy tudunk még valamit, nem?
5: Tehát a siker kulcsa az is, hogy egy erős nő áll így a háttérben?
4: Az biztos. Az biztos. Eljönnek szurkolni, és itt állnak a pálya mellett, és ez az. Ez még egy pozitív motiváció hozzá.
5: Ön is nagyokat védett a kapuban, tehát volt egy-két olyan szituáció, ahol jóda tette magát.
4: Hát sok idő után, igen, ezt nem is készültem erre föl, valamikor szoktam fotbaloztam és védettem, de ez már egy nagyon-nagyon sok idő után. Hát most meg akkor így hozta a dolog, hogy nem volt kapus, akkor mondom, beállok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, nem?
1: A nőtlenek jól küzdöttek, de ezúttal a szerencse nem az ő oldalukon állt. Sós Péter arra számít, hogy jövőre úgymond csapatod vált majd.
6: Hát igen, hogyha Isten megsegít, akkor az utolsó éven vagyok a nőtleneknél, hát volt az ilyen poszlavillám.
5: Búcsú mérkőzésem.
6: Igen, búcsú mérkőzésem, és hát ja, sajnos elveszítettünk, ha jól tudom, 6-5-re. Hát a nősek jobb kondiban vannak.
5: Igen.
6: És mit mondjak, hát jobb játszottak.
5: Tehát jobban bírták erővel? Akkor esetleg ez segített valamit, hogy ugye elég meleg is volt.
6: Hát elég meleg volt, de hogyan veszem észre, jobb volt a taktikáik. Aha. Talán minél erősebbek voltunk, vagyis kondiban jobban voltunk, de mit mondjak, a taktikáik sokkal jobb volt. Mi még szétszórtan focisztunk, nem tudom, hogyan mondjam, még jobbak voltak. Szerintem a milyen neve is, idősebbek, többet tudnak, és sajnos elvesztettünk. De nem baj, majd meglássuk jövőre akkor, hogyan lesz tovább.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Keddi Aréna. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszont hallásra szerdán.
0: MMR.

13 óra 27 perc a pontos idő, és hát befejeződött ugye a szlovén első labdarúgó liga is, a Celje már idővel ezelőtt megszerezte a bajnoki címet, viszont most akkor összeállították a szezon az idény legjobb 11 játékosát. A kapuban így akkor Metod Juhár került a Koppernek a hálóőre. A védőjátékosok Junao Nieto Celjéből, Majmi Tendorfer Koppertől, Kenan Toyebobo Bravóból és Jean Karnicsnik a Celjéből. A középpályások Svit Szeslár Celje, Mária Kveszics Celje és Josip Iličić Kopper. Na a támadók közt pedig akkor szintén a hárman vannak, Leorimac Kopperből, Venuste Babula Bravóból, valamint Nikita Josifov Celjéből. Tehát ugye a Kopper és a Celje elég erősen képviselteti magát, valamint még a Bravo, és akkor nagyjából ennyi, ebből a három csapatból került ki az ideális 11, és a 11 legjobb játékos a szlovén első labdarúgó ligában. Mi pedig Bartók Eszterrel és a Balkán Expresszel folytatjuk.

Na, 46 éve történt, tehát 1980-ban, május 26-án, amikor Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. Na, egyébként 1977-ben vadászpilotaként dolgozott a Gyulaházán született Farkas Bertalan, mikor az Interkozmosz nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést, 1978 tavaszától Csillagvárosban, a Gagarin űrhajós központban. Farkas Bertalan és Magyari Béla. Két év alatt kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepüléstől és az űrállomásról, miközben tudták, csak egyikük mehet majd. Az 1980. május 26-án kilőtt Soyuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt egyébként. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. Tehát az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe, méghozzá a Soyuz 36 fedélzetén. Ez 46 évvel ezelőtt volt, 1980. május 26-án, és ugye Farkas Bertalanról van szó. Nálunk pedig akkor most érkezik Rutka Róbert is, az Egyszer volt című dalt fogjuk tőle hallani, meg itt lesz a Texas Lightning is, a No No Never-rel.

Na, Zoltán, a No No Never. Szabó Eszter is mindjárt itt lesz velünk a Rock'n'Roll Én Vagyok című dalával, utána pedig akkor megismételjük a friss című műsort.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy egészen frissen megjelent popzenei slágert, újdonságot hoztam, amelyet Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood közösen készített. A három ismert magyar női előadó kollaborációja egy tempós, elektronikus alapú dal, amely őszinte vallomást tesz a párkapcsolati csalódásokról és a tovább lépésről. Május 22-én debütált hivatalosan ez a dal. A zenei alapért és a produceri munkáért Metzger Viki felelt, még a főbemászó énekdallamokat és a dalszöveget Nagy Bogi és Miss Mood közösen alkották meg. A dal tulajdonképpen a múlt elengedéséről, a szakítás utáni újrakezdésről és egy picit a női erőkről is szól. Tehát az éden az érzelmi megújulást hozza el ebben a néhány percben. A szöveg egy olyan pontot mutat be, amikor valaki végleg hátrahagyja a mérgező vagy éppen kihűlt kapcsolatát. A dal nem csak a boldog pillanatokat mutatja be, hanem a párkapcsolati vívódásokat és a nehéz belső folyamatokat is. A szabadságérzet, a megkönnyebbülés szintén jelen van a dalban, aminek a végkicsengése abszolút pozitív, a nyári hangulatú továbblépésről és a pillanatnak való élésről szól. Úgyhogy érkezzen most nálunk itt a napi frissben Nagy Bogi, Metzger Viki és Miss Mood, ez pedig nem más, mint az éden.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na, ez volt tehát akkor a friss ismétlése, hamarosan pedig 10 perc múlva 14 óra lesz, és érkezik Mandoletti Zsuzsanna, jön a friss hírekkel. Következő órában pedig többek közt, ugye, apró hirdetésekkel is várjuk Önöket.

ilyen.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Pénteken első alkalommal utalják át a nyugdíjakat a jogosultaknak az azonnali kifizetési rendszeren keresztül, jelentette be a jegybank, amely a pénzintézetekkel, köztük a takarékpénztárakkal, valamint a Bankart céggel közösen fokozatosan vezeti be az új rendszert. A jegybank tájékoztatása szerint szeptember végén ugyanis megszűnik az a rendszer, amelyen keresztül eddig a nyugdíjakat kifizették. Ma 0 órától 0,5 centtel drágult a 95-ös oktánszámú motorbenzin ára, így újonnan 1,714 € tölthetjük autónkba literjét. A gázolajára változatlanul 1,753 € maradt, még a fűtőolaj literenkénti ára 0,3 centtel 1,38,8 € csökkent. Az Aleš Sutár elleni támadással vádolt Samir Šiljić a bíróságon bűnösnek vallotta magát, miután megegyezett az ügyészséggel. A novomeszkói kerületi bíróság így 6 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélte a 21 éves tettest. Mivel Šiljićnek korábban már 2 felfüggesztett börtönbüntetése is volt, az utóbbit felfüggesztették, és így 6 év és 9 hónap összbüntetést kapott. Šiljić megbánta tettét. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött ma Magyarországgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Az ülésen először napi rendelőti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek segítségével a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tervezik feltárni. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottság létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselője mentelmi jogának felfüggesztéséről. A határozat hozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd 1/2 órán keresztül kérdések hangzanak el. Többen életüket vesztették, miután kedreggel egy vonat összeütközött egy iskolabusszal a kelet-franciai Bouguenaud településen. A közlekedési miniszter arról számolt be, hogy legalább 2 diák és 2 felnőtt életét vesztette. A belga média szerint a buszon 9-en utaztak, 7 speciális nevelési igényű középiskolás, egy kísérő és a sofőr. A beszámolók szerint a vonatvezető behúzta a vészféket, de nem tudta megakadályozni az ütközést. Bernard Quintin belügyminiszter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és méltatta a mentőegységek gyors beavatkozását. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen is megemlékezett az esetről, és az X-en azt írta, egész Európa Belgiummal gyászol. Ismét kórházba szállították az amerikai elnököt. Donald Trumpot kedden vitték kórházba orvosi kivizsgálásra. Ez bő 1 év alatt már a 3. kórházi látogatása. A közvélemény az utóbbi hónapokban felfigyelt rá, hogy az amerikai elnök több nyilvános megjelenésén is véraláfutásokkal és zúzódásokkal a kezén jelent meg. A Washington Post, az ABC News és az Ipsos áprilisban végzett közvélemény kutatása szerint az amerikaiak mindössze 40%-a véli úgy, hogy Trump rendelkezik az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi éberséggel. Ez 7%-pontos csökkenést jelent a szeptemberi 47%-hoz képest.
1: Időjárás.
2: Délután is többnyire derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 28-33 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség jutalmárkörzetében ellenőrzi Magyakraban a járművek sebességét.

0: Nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Na, következzenek akkor az apró hirdetések, és ma is azzal indítunk, hogy megnézzük a délelőtt folyamán beérkezetteket. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala, és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám pedig 0036 70-es 932 74 75. Vasúti talpfát vásárolnának, illetve keresnek. Az ajánlatokat pedig a következő telefonszámra várják. 051 236 298. Zalavár megyében eladók TZ4K és Rába kis traktorra való gyáró gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervokormány és munkahenger. Telefonszám 0036 30-as 23 23 7-13. Lovász Iván eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. Telefonszám pedig 0036 30-as 8 80 38 43. Zalaszentmihályon eladók némakacsák, tojók és hímek, egy műszakis utánfutó, egy kis traktor papírok nélkül és egy kettes lószállító osztrák papírokkal. Telefonszám pedig 0036-os 30-as 611 82 68. Szent Margit falván a falu központjában eladó 942 négyzetméteres beépíthető terület. Érdeklődni pedig a 0036 30-as 314 71 58-as telefonszámon lehet. És ugye nekünk is van két telefonszámok, 575 17 18, valamint 575 17 19. Külföldön is lehet feladni lakossági apró hirdetést, akkor a 00 386 és a 2-eset kell először tárcsázni. Következő percekben tehát várjuk az önök apró hirdetéseit itt a Mulavidéki Magyar Rádióban.

Van még egy hirdetésünk, az pedig akkor így hangzik. Idősebb, magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene a napi teendők elvégzésében. Minden további információt hívják a 041-296-279-es mobilszámot.

0: Van egy telefonálónk, halló, jó napot!
1: Tiszteletem, jó napot Üdvözlet. Kívánok! Kérdezni szeretnék önöknél. És sorolnám akkor. Eladó lenne új kovácsolt toló és kétszárnyú kapu.
0: Új kovácsolt toló és két szárnyú kapu.
1: Igen. Igen, új salgópócrendszer.
0: Új salgó polc rendszer.
1: Igen, és 2000 literes víztartály.
0: 2000 literes víztartály.
1: Kétmázsás hízó.
0: Kétmázsás hízó.
1: És az utolsó pedig ugyanitt új négy szobás kertes családi ház.
0: Négy szobás.
1: Igen.
0: Kertes családi ház. Igen.
1: Igen, mondanám a telefonszámot.
0: Csak esetleg, hogy a ház hol található?
1: Ez mind magyar lak.
0: A magyar lak. Igen, rendben, föl is írtuk akkor azt is. Telefonszám?
1: 0036.
0: Igen.
1: 20-as.
0: 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67-es.
1: 193.
0: 193.
1: Nagyon szépen megköszönöm önöknek, és
0: köszönjük
1: szép napot, minden jót.
0: Viszont kívánjuk, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

Na és a délután folyamán érkezett hozzánk még egy hirdetés, ez pedig akkor így hangzik: magyar lakon elad a új Kovács Holtat dóló és szárnyuk. Két szárnyú kapu, új salgó polcrendszer, 2000 literes víztartály, kétmásás hízó és új négyszobás kertes családi ház. Mindezek iránt lehet érdeklődni a következő telefonszámon: 0036 20-as 50 67 193. Na és ezt az apró hirdetést, illetve a délelőttieket is megtalálják majd a honlapunkon, mmr.si, sőt, régebbieket is vissza lehet nézni, úgyhogy ajánljuk akkor azt is a figyelmükbe, tehát a honlapunkat, mmr.si. Böngészszék azt is!

Nemrég érkezett a hír, hogy 95 éves korában elhunyt Sonny Rollins, a jazz műfajának meghatározó alakja és a bebop korszak egyik utolsó, még élő sztárja. Sajtosa közölte, hogy a zenész

woodstocki otthonában hunyt el. A harlemi születése Rollins 7 évesen kezdett el szaxofonozni, később Thelonious Monk volt a mentora. Karrierje során több mint 60 albumot adott ki. A bebop generációt meghatározó alakja volt Miles Davis, Thelonious Monk és John Coltrane mellett. 1956-ban jelent meg az egyik legismertebb albuma, a Saxophone Colossus. A 60-as évek elején minden nap órákon át gyakorolt a New York-i Williamsburg hídon. Ebből született meg az egyik leghíresebb albuma, az 1962-es The Bridge. Ötletként felvetődött az is, hogy a hidat róla nevezzék el. A hosszú szólairól ismert Rollins a legjobb improvizátorok közé tartozott. Az életművét 2004-ben Grammy-díjjal ismerték el. 2011-ben Barack Obamától megkapta a Nemzeti Művészeti Érdemrendet. Sonny Rollins 2014-ben vonult vissza, miután a tüdőbetegséget diagnosztizáltak nála. Ma pedig akkor érkezett a hír, hogy 95 éves korában Woodstocki otthonában elhunyt Sonny Rollins, a jazz műfajának meghatározó alakja. Mi pedig Gáspár Lacival és Neysával folytatjuk.

Na, hamarosan pedig akkor várja majd önöket a terápiáról, 10 perc múlva egyébként itt a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig három téma. Szó lesz arról, hogy a 21. Vinoárt képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítás tegnap este a Dobronki György ház pajtájában. A részletek pedig akkor jönnek majd hamarosan. Maradva még a képzőművészetnél, Lászlóval 14 éves, de már megnyílt az első önálló kiállítása Erő címmel. Na és akkor erről hallhatnak majd többet szintén a terepjáróban. Valamint szólunk arról is, hogy a régió gazdasági eredményei túlnyomó részt még mindig a legnagyobb gazdasági szereplők eredményeitől függnek, hogy ez mit akar, és egyébként, hogy jó üzleti eredményekkel zárta az évet a Muravidéki gazdasága. Na mindenről akkor többet hallhatnak majd a terepjáróban. Úgyhogy ez a három téma várja önöket, mi pedig várjuk önöket, és számítunk a figyelmükre.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Május 26-a van kedd, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig következik a Terepjáró, és ma három témával várjuk Önöket, úgyhogy már is kezdünk, itt az első témánk, számítunk a figyelmükre. A 21. Vino Art képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítás tegnap este a Dobronaki Györgyház pajtájában. A tárlaton 10 helyi és szlovéniai akadémiai művész festménye látható, amelyet a Dobronaki Dombság csodái és szőlőskertjei ihlettek a tavaly nyáron zajló egyhetes alkotótábor alatt. Gerebis Bettina járt a megnyitón.
3: A különböző stílus irányzatokat képviselő, kortárs, szlovén és külföldi képzőművészeket megszólító Vino Art alkotótábor. Immár 21. kiállításának lehettünk tanúi tegnap este a Dobronaki Györgyházban. A helyszín nem véletlen, hiszen a két évtizedes múlttal rendelkező művésztelep állandó otthona Dobronak, és az azt körülvevő szőlőskertek. A most nyílt kiállításon 10 helyi és szlovéniai művész festménye látható. Az alkotások tavaly nyáron születtek, az egyhetes tábor alatt. Akik ezúttal közreműködtek, Igor Bánfi, Franz Golob, Milena Gregorčič, Rado Jerič, Barbara Kastelec, Janez Kovácsics, Darja Pajtler, Gregor Pratneker, Göntér Endre és ifjabb Göntér Endre, valamint Király Ferenc szobrászművész. A 21. Vino Art művésztelep alkotásait ezúttal is Franz Obál művészettörténész méltatta, aki a kezdetek óta figyelemmel kíséri a tábort.
4: Opážam, da väčšina likovných del pravzaprav predstavlja podobu pokrajine. Ampak ta pokrajina je v vseh teh delih, ki jih je 10, različna.
5: A képzőművészeti alkotások nagy része a tájat tükrözi, de ez a táj mind a 10 alkotó művében máshogy jelenik meg. Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe, hangsúlyt fektetve a fények és a régi borospincék hangulatára. Aztán egyes művészek inkább a modernebb vonalat képviselik. Szélesebb sávon mozogva az élénk színű, gyors, ecsetmozdulatú, expresszionista festészettől kezdve az absztrakt konstrukciókig. Utóbbiaknál szinte csak a zöld szín dominál, mint a Pannon táj jelképe, amelyeket némi földi elemek díszítenek. Ezzel nemesebbé téve a zöld környezetet. Aztán vannak festők, akik inkább az emberi figurának szenteltek figyelmet, de ez inkább kevésbé jellemző. Itt mindenképpen ki kell emelnem Igor Bánfit, aki évek óta az emberi létet és a fájdalmas elmúlást kutatja. Ezt a mulandóságot finoman és érzékien ábrázolja a földi színek alkalmazásával, miközben az egészet az ég és a föld közti térbe helyezi, ezzel is hangsúlyozva az emberi élet erejét és mulandóságát. Fontos kiemelni, hogy elismert művészekről beszélünk, akik azért jöttek el a Vino Art művésztelepre, hogy az itteni tájtól megihletve tökéletesítsék már jól kialakított saját képzőművészeti kifejezés módjukat. Olyan dolgok motiválják őket, mint az itteni szőlőskertek, a kulturálisan vegyes térség, ahol érezhetők a szlovén és magyar nemzetiség hatásai, továbbá a különböző kultúrák keveredése. Aztán itt van még a kulturális örökség is. Mindezeket igyekeznek belevonni a művekbe, amelyek aztán maguk is a kulturális örökség részévé válnak. Ezek az alkotások a korszak kulturális emlékművei az örök idők számára.
4: Zapisano kot kulturna dediščina in kulturni spomeniki tega časa za vse večne časa.
3: A 21. Vinoárt Nemzetközi Művésztelep házigazdája, ezúttal is a Szersen házaspár által működtetett, az életminőségért és a kulturált alkoholfogyasztásért egyesület volt. József Szersent hallják.
6: Društvo Vinoárt vsako leto organizira druženje umetnikov, bi rekel akademskih, starejših uveljavljenih umetnikov.
7: Egyesületünk minden évben megszervezi a képzőművészeti művésztelepet, ahol ilyenkor 10-12 helyi és külföldi akadémiai művész találkozik. Az itt született alkotásokat aztán különböző kiállításokon mutatjuk be, hiszen az egyik célunk a szélesebb közönséggel is megismertetni ezeket a munkákat. Több mint 20 év után a tábor szinte már együtt lélegzik Dobronakkal és az azt körülvevő természettel. Örömünkre szolgál, hogy a közreműködő művészek nem csak a tábor ideje alatt látogatnak el Dobronakra, hanem évközben is rendszeresen visszajárnak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a gyönyörű természet, hanem a helyi kultúra, a gasztronómia is megfogta őket. Tehát nem csak az alkotás miatt járnak vissza, hanem az itt élő kedves emberek, a szíves fogadtatás és a környezet miatt is. Remélem a Vinoárt művésztelep, amely minden év május utolsó hétfőjén veszi kezdetét, új lehetőséget hoz a szőlőskertek és az azt körülvevő táj életébe.
6: Ki se vedno začne zadnji ponedeljek v mesecu maju, vedno prinaša nove obete za novo življenje v Goricah in vsem ostalem.
3: A 21. Vinoárt nemzetközi képzőművészeti alkotótábor kiállításával hivatalosan is megkezdődött az idei művésztelep is, amely immár 22. a sorban. A közreműködő művészek vasárnapig alkotnak a dobronaki dombok festői lankái között.
2: László Iva még csak 14 éves, de már megnyílt az első önálló kiállítása Erő címmel. Az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9-ese lenyűgöző festményeivel már nyert el díjakat, többek közt a békeplakát pályázaton is, ezúttal pedig alkotásait az iskolások is megcsodálhatják. A kiállítás hétfőn délelőtt nyílt meg a lendvai egyes iskola összekötő folyosóján. Fehér Farkas Éva készített riportot a megnyitón.
8: Zelo sem vesela, da se lahko uresničila, pa sem ponosna na sebe. Res sem vesela, da se je lahko zgodilo.
9: Nagyon örülök, hogy létrejött ez a kiállítás. Büszke vagyok magamra. Igazán örülök. Mondta derűsen László Iva 9-es annak kapcsán, hogy ezentúl az iskola egyik folyosóján az ő festményei láthatók. A fiatal alkotó továbbá elmondta.
8: Rišem že od vrca, zelo rada, pač to je... Tisto, kaj zelo rada delam, mi ni problém delat, in res upam, kam mi bo tak v srednji šoli isto.
10: Óvodás korom óta rajzolok. Ez az, amit nagyon szívesen csinálok, és sosem esik nehezemre. Remélem, hogy a középiskolában sem lankad ez a lelkesedésem. Nagyjából portrékat festek olajpasztellel és filctollal. Néha csak úgy bevillan valami, és megfestem azt. Nagyon szeretek arcokat festeni, mert talán ez a legegyszerűbb, és nagyon érdekes is. Szeretem az erős színeket. Néha látok egy képet valakiről, például görbe orral, ami nekem nagyon tetszik, és csak úgy ösztönszerűen jönnek az ötletek.
8: Vidim slike nekaterih zanimivih ljudi, naprimer s takimi lepimi ukrivljenimi nosmi, to mi je lepo, ali pa samo tak, pridejo ideje, spontano.
9: Mesélte László Iva, akiről Lázár Fortuna rajztanár Iva mentora a következőket mondta.
11: Ja, moje mnenje o Ivini likovni ustvarjalnosti je že kar nekaj časa zelo, zelo dobro. Spremljam jo že od 5. razreda.
12: Iva képzőművészeti alkotó tevékenységét már egy ideje kiemelkedőnek tartom. 5. kóra óta figyelemmel kísérem útját, és már akkor felfigyeltem arra, hogy sajátos vizuális arculattal rendelkezik. Az évek során én is buzdítottam arra, hogy fejlessze ezt a tehetségét, választható tantárgyakat, szakköröket látogatott. A tanév elején megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne arra, hogy évközben otthon fessen, hogy majd a tanév végén egy kiállítást szervezzünk a festményeiből. Nagyon örülök annak, hogy ez létrejött, és hogy az iskola összekötő folyosója végre szebb arculatot kapott. A jövőben is a legjobbakat kívánom neki.
11: Kajti ta naš povezovalni hodnik je končno dobil lepšo podobo. in želim ji vse vse najlepše na njeni nadaljni poti.
9: Mondta Lázár Fortuna mentor a fiatal alkotóról, akinek kiállítása nyílt meg erő címmel az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában. Lászlói vetárlatát az iskolatársain tanárain kívül a családtagok is megtekintették. Iva ősszel a maribori formatervezői középiskolában szeretné folytatni tanulmányait. A jövőben illusztrátor kíván lenni. Annak is örülne, ha lenne lehetősége máshol is kiállítani a festményeit, mondta a 9-es a megnyitót követően.
2: A moravidéki gazdaság a kihívásokkal és a kiszámíthatatlan körülményekkel teli 2025-ös évet jó üzleti eredményekkel zárta, áll az IPESZ, vagyis a Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökség tavaly évre vonatkozó beszámolójában, amelyet a moravidéki gazdasági kamara kommentárja egészít ki. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
13: Az IPESZ és a Muravidéki Gazdasági Kamara közös értékelése szerint a 2025-ös adatok stabil, fejlődésorientált és egyre hatékonyabb muravidéki gazdaságot mutatnak. 2025-ben a Muravidéken 1956 gazdasági társaság működött. Ezek együttes bevétele meghaladta a 4,4 milliárd eurót, ami közel 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatok 133 millió euró nettó tiszta nyereséget értek el, bár ez mintegy 17%-kal kevesebb a rekordnak számító 2024-es eredménynél. A visszaesés fő oka az emelkedő költségekben keresendő. Jelentősen nőttek a bérek, valamint az anyagi és szolgáltatási kiadások is. A jelentés szerint a Muravidék a 12 szlovén statisztikai régió között a negyedik helyen áll az egy alkalmazottra jutó bevétel alapján. Ez az érték meghaladta a 256 ezer eurót. Ugyanakkor a régió továbbra is elmarad az országos átlagtól az átlagbérek és az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték tekintetében. A gazdasági társaságokban dolgozók átlagos havi bruttó bére 2236 euró volt, ami közel 10%-kal alacsonyabb a szlovén átlagnál. Kedvező fejlemény viszont, hogy jelentősen csökkent azoknak a dolgozóknak a száma, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, amelyek nem képesek kitermelni a béreket és az amortizációs költségeket. Még egy évvel korábban több mint 1700 ilyen munkavállalót tartottak nyilván, tavaly ez a szám már 140 alá csökkent. A gazdasági kamara ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a régió gazdasági eredménye továbbra is nagy mértékben függ a nagyvállalatoktól. A teljes árbevétel és nyereség közel felét néhány nagy cég termeli meg. Ezért a jövő egyik legfontosabb feladata a kis és középvállalkozások további erősítése lesz. Pozitív eredményeket értek el az egyéni vállalkozók is. A Muravidéken működő vállalkozók tavaly 25 millió euró nettó jövedelmet termeltek, ami 15%-os növekedést jelent. A legjobb eredményeket az építőiparban dolgozó vállalkozók érték el. A vállalkozóknál dolgozó munkavállalók átlagos havi bruttó bére 1652 euró volt, ami 584 euróval kevesebb, mint a muravidéki gazdasági társaságok alkalmazottainak bére. A Muravidéki Gazdasági Kamara szerint a régió legfontosabb jövőbeni feladata továbbra is a magasabb hozzáadott értékű termelés, a termelékenység növelése, a munkaerő fejlesztése, valamint az innováció és az új technológiák támogatása lesz. A jelentés összegzése szerint a Muravidék gazdasága stabil, exportorientált és fejlődőképes alapokon áll. Ugyanakkor a következő években kulcsfontosságú lesz a versenyképesség további erősítése.
2: Kedd van, május 26-a és a terepjárót hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Minden napra az évben jut valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos világnap, emléknap vagy tematikus nap. És hát ez így van május 26-án is. Néhányat akkor ezekből csak kiemelünk, így egész röviden. Ma például nemzetközi burgonya nap van, vagyis krumpli nap, így is mondhatnánk. Az ENSZ által is támogatott nap, amely a burgonya jelentőségére hívja fel a figyelmet, mint alapvető élelmiszerre. A burgonya a világ egyik legfontosabb mezőgazdasági növénye, sok országban pedig alapélelmiszer. Na, ma van a szklerózis multiplex világnapja is. A szklerózis multiplexben szenvedők támogatására és a betegség megismertetésére létrejött nemzetközi nap. Célja a figyelemfelkeltés, a kutatások támogatása és az érintettek közösségének erősítése. Na de, ma papírrepülő világnap is van. Egy játékosabb, nem hivatalos világnap, amely a gyermeki kreativitást és az egyszerű szórakozást ünnepli. Sok helyen papírrepülő hajtogató versenyeket is rendeznek, de akár úgy gondoljuk, gyorsan hajtogathatunk egy papírrepülőt, aztán megreptethetjük, és akkor így tisztelgünk a papírrepülő világnap előtt. Ma amúgy a menj el sétálni nap is van. Angol nyelvterületen ismert nem hivatalos nap, Take a Walk Outdoors Day egyébként a hivatalos elnevezése, ami a mozgásra és a természetben töltött időre ösztönöz. Na, Grúziában pedig ma a függetlenség napja van. Már nem ugye világnap, május 26-án ünnepli függetlenségét, Georgia, vagyis Grúzia, az ország 1918-ban ezen a napon kiáltotta ki első köztársaságát. Tehát ezek a világnapok vannak a mai dátumon. Most pedig következik a négy ász, vagyis a Csetriásza, utána pedig itt lesz velünk a United is.

Na ne felejtsék el, hogy ma van egy jótékonysági rendezvény, méghozzá nagy hős kis lépésekkel. És ez ugye ma lesz 17 órakor Lendván a Színház és Hangverseny teremben. A szervezők pedig a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa, tehát ugye az óvoda számára lesz akkor a jótékonysági rendezvény, és ugye a legkisebbek lépnek föl, hogy mindenképp ajánljuk akkor a figyelmükbe, és ha tehetik, akkor jótékonykodjanak, és erre lesz akkor lehetőség ma, tehát 17 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, tehát nagyhős, kis lépésekkel. Ha tehetik, legyenek ott, mi pedig zenéljünk meg egy kicsit a Unique-kal és a Rock'n'Band-del.

Rock and Band és Afrika Russzia. 15 óra 43 perc most a pontos, hogy a Klub 54 érkezik, és az Engedj Szabadon című dalokat fogjuk hallani itt az MMR-en, utána pedig akkor meghallgatjuk a Mi Amort, vagyis a 7 szene számát.

Mi amor, és ugye a hétzene száma szólt a Muravidéki Magyar Rádióban, hamarosan pedig magyarnak a hírek is, 16 órakor ugye pontosan, akkor van Duratics Zsuzsanna várja önöket. Következő órában pedig ugye többek közt az ökopercek is itt lesznek velünk, úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR társaságában. Jó rádiózást és szép délutát mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirce Muszár köztársasági elnök ma kétnapos hivatalos látogatásra Svájcba utazott. Keddi programja során a szlovén államfő megbeszélést folytatott svájci kollégájával, Guy Parmelinnel. A berni találkozón a felek megerősítették a két ország közötti kiváló politikai és gazdasági kapcsolatokat, továbbá véleményt cseréltek az időszerű nemzetközi kérdésekről is. Pirce Muszár a tárgyalás során hangsúlyozta a svájci befektetések fontosságát a szlovén gyógyszeriparban, és szorgalmazta a további befektetéseket. Svájci látogatásának második napját az államfő szerdán Bázelben a globális gyógyszeripar élvonalába tartozó Novartis, Sandoz és Roche gyógyszergyártó vállalat képviselőivel való tárgyalásoknak szenteli. A hír kapcsán az STA emlékeztetett: Svájc Szlovénia egyik legfontosabb gazdasági partnere. A két ország közötti árukereskedelem tavaly nőtt, akárcsak a Szlovéniából származó svájci import is. A következő napokban nagyszabású szúnyogírtási munkálatok kezdődnek Magyarország több térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a védekezés során földi és légi módszereket egyaránt alkalmaznak, attól függően, hogy az adott területen milyen tenyészőhelyek alakultak ki. A közlemény alapján az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel lépnek fel a szúnyogok ellen. Ez a módszer lesz érvényben a Balaton és a Velencei tó térségében, valamint a Duna mentén több fontos szakaszon is, így a sziget közben Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, emellett a Dráva mentén és Zalavár megyében is számítani lehet a gyérítésre. Nem mond le Ivica Dačić, szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt. Az Alvilághoz köthető Alexander Nesobics azt követően tűnt el, hogy a korábbi rendőrfőnök Veselin Milić május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukovicsal fennálló nézeteltéréseit rendezze. A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során, a tanúk szerint, Sasa Vukovics fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Nesobicsot. Az ügyészség korában azt közölte, hogy Veselin Milić és három testőre, akik szintén rendőrök, a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a helyszínen maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit. A gyilkosság körülményeit vizsgáló nyomozás keretében eddig 11 embert, köztük 4 rendőrt állítottak elő emberölés és más bűncselekmények gyanújával. Könygázt és vízágyút vetett be a török rohamrendőrség május 26-án kedden az Izmirben tartott ellenzéki nagygyűlés feloszlatására, amit az elmozdított ellenzéki vezető Özgür Özel hívott össze néhány nappal azt követően, hogy egy bíróság megfosztotta tisztségétől. A demonstrációra két nappal azután került sor, hogy a rohamrendőrök példátlan jelenetek közepette betörtek a legnagyobb ellenzéki párt, a köztársasági néppárt ankarai székházába, ahol a Özel tájékoztatása szerint könygázt vetettek be. Több párttagot megvertek, majd erőszakkal távolították őket az épületből. Az események előzménye egy május 21-én hozott bírósági döntés volt, amely érvénytelenítette a párt 2023-as előválasztását, amelyen Özelt választották vezetővé. Jól lehet, az ügyben korábban, 2025. októberében bizonyíték hiányában már megszüntették az eljárást, az ítéletet azonban fellebbezés nyomán hatályon kívül helyezték.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült lesz az ég délután, a zavartalan napsütés hatására 28-33 fokig melegszik fel a levegő.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

16 óra 14 perc most már a pontos idő, és hamarosan érkeznek az ökopercek, ahogy azt ígértük, hogy jönnek, és hát itt lesz mindjárt Szabó Gyula, de előtte azért Tóth Vera is itt lesz velünk.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Biodiverzitás. Már maga a szó is olyan, mintha egy tudományos konferencián lennénk. Pedig, ha ma reggel megettük a reggelinket, ha kinyitottuk az ablakot és hallottuk a madarakat, vagy ha valamikor bevettünk egy gyógyszert, akkor már is találkoztunk a biodiverzitással. Sőt, függünk tőle. Mindannyian. Május 22-e volt a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja. És ma erről a témáról lesz szó. Nem tudományosan, hanem nagyon is emberi szemszögből. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A biológiai sokféleség vagy biodiverzitás egyszerűen azt jelenti, hányféle élőlény él együtt egy helyen és milyen kapcsolatban vannak egymással. Itt nem csak az egzotikus esőerdőkre kell gondolni. Ott van a kertünkben, a közeli folyóban, a szántóföldön, sőt a talpunk alatt is. Igen, a talpunk alatt. Egy teáskanálnyi egészséges talajban több mikroorganizmus él, mint ahány ember valaha élt a Földön. Gombák, baktériumok, apró férgek, láthatatlan, de nélkülözhetetlen társaság. Ők bontják le a szerves anyagot, ők teszik lehetővé, hogy a növények tápanyaghoz jussanak. Nélkülük nincs termőtalaj, nincs élelmiszer. Vegyük például a reggelit. A kávé, a narancslé, az alma, a méz a teában, mind a beporzóktól függ, ahogy arról előző adásunkban is beszéltünk. A globális élelmiszertermelés háromnegyede valamilyen szinten beporzóktól függ. Ha ők eltűnnek, a reggeli is megváltozik, és bizony drágább lesz. Vagy a gyógyszerek. A ma használt gyógyszerek jelentős részének alapja természetes anyag. Növény, gomba, tengeri élőlény. A penicillin egy penészgombából jött. Számos rákellenes szer növényi hatóanyagból készül. Ha egy faj kihal, az esetleg egy jövőbeli gyógyszer lehetőségét is magával viszi. De nem kell ilyen messzire menni. Gondoljunk csak a denevérekre. Sokan nem szeretik őket, de egy denevér egyetlen éjszaka alatt több száz szúnyogot és kártevő rovart eszik meg. Ha eltűnnek, drasztikusan megnő a rovarirtószer igény a mezőgazdaságban. A közönséges földigi liszta lazítja és szellőzteti a talajt. Nélküle a föld tömör és nem engedi át a vizet. Tápanyagban szegény lesz. Ezeknek a hétköznapi fajoknak is kritikus szerepük van tehát. A természet úgy működik, mint egy pókháló. Ha kiveszünk belőle néhány szálat, még áll, de ha egyre többet húzunk ki, egyszer csak az egész összeomlik. Van egy összefüggés, amire kevesen gondolnánk a biodiverzitás kapcsán. Ez pedig az aszály. Magyarországon ez már nagyon is valós probléma. A 2021 és 24 közötti 4 évből 3-ban az ország területének legalább 70%-át sújtotta aszály. Miközben az azt megelőző 20 évben mindez csak 7-szer fordult elő. Az aszály terméskiesést, talajromlást, vízhiányt és biodiverzitás csökkenést okoz. A megoldás pedig éppen a biodiverzitásban rejlik. A természet alapú vízmegtartást célzó beavatkozások, az ártéri gazdálkodás, a vizes élőhelyek helyreállítása, a városi zöld felületek erősítése kulcsfontosságúak a szélsőséges vízelosztás kezelésében. Más szóval, ha megőrizzük és helyreállítjuk az élő tájat, az nem csak a fajoknak jó, hanem nekünk is. A száraz nyarakon. Van azután egy másik összefüggés is. A járványok. Amikor az élőhelyek zsugorodnak, a vadállatok és az emberek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a kórokozók egyre könnyebben kerülnek át egyik fajról a másikra. A Covid, az Ebola, a madárinfluenza mind részben ehhez a folyamathoz köthető. A biodiverzitás védelme tehát járványmegelőzés is. A biodiverzitás pozitívan hat a mentális egészségünkre is. Kutatások kimutatták, hogy a természet sokfélesége, a hallható madárfajok száma, a látható növényfajok változatossága közvetlen hatással van a közérzetünkre és a stressz szintünkre. Nem elég egy zöld tér, kell, hogy az sokféle legyen. Egy fajszegény, nyírott pázsit sokkal kevesebbet ad a léleknek, mint egy virágzó, zümmögő, élő kert. Mit tehetünk tehát mi magunk a biológiai sokféleségért? A jó hír az, hogy rengeteg apró lépés van, ami tényleg számít. És nem kell hozzá sem nagy pénz, sem szaktudás. Ha van kertünk vagy erkélyünk, telepítsünk őshonos növényeket, cserjéket, vadvirágokat, gyümölcsfákat. Ezek többet adnak a helyi rovaroknak és madaraknak, mint bármilyen dísznövény. No és a szokásos téma. Ne nyírjuk le az egész gyepet. Hagyjunk egy sarkot, ahol szabadon virágozhat a pittypang, a here, a vadvirág. Sokkal hasznosabb, mint amilyennek látszik. Otthonainkban figyeljünk oda az éjszakai fényszennyezésre is. A feleslegesen égő kültéri lámpák megzavarják a rovarokat és denevéreket. Egy egyszerű mozgásérzékelős lámpa már ezen is sokat segíthet. A komposztálásról rendszeresen beszélünk. Ezzel visszaadhatjuk a talajnak azt, amit elvettünk. A konyhai és kerti hulladék komposztálva élő, tápanyagban gazdag talajt eredményez. Vegyszerek nélkül. Mint mindig, vásárlóként is van sok lehetőségünk. Ha helyi, szezonális, biogazdálkodásból származó terméket veszünk, azzal közvetlenül támogatjuk azokat a gazdálkodókat, akik nem a monokultúrás, vegyszeres modellt követik, hanem a természettel harmóniában dolgoznak. És végül figyeljünk, tanuljunk, meséljük el másoknak is, amit tapasztalunk, amit látunk. A biodiverzitás azért tűnik elvont fogalomnak, mert ritkán kapcsoljuk össze a mindennapjainkkal. Pedig, ahogy mondtuk, ott van a reggelinkben, a gyógyszertárban, a kertünkben, és bizony a közérzetünkben is. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Ahogy hallottuk ebben az órában, akkor az Ajkó Perceket és Szabó Gyulát, közben pedig a rendőrségtől érkezett egy beszámoló egy eseményről, ugyanis a muraszombati rendőrök május 23-án hajnalban Vescsica településen akartak megállítani egy személyautó sofőrét, aki azonban nem állt meg a rendőrségi jelzésre, hanem nagy sebességgel továbbhajtott. Menekülés közben elvesztette az uralmát a jármű felett, kerítésnek ütközött, majd az árokban állt meg. Az ellenőrzés során a sofőrnél drogtesztet végeztek, amely pozitív lett, ezért további szakvizsgálatra küldték. Kiderült az is, hogy a férfi érvényes jogosítvány nélkül vezetett. Az autó nem volt forgalomba helyezve, és olyan rendszámtáblák voltak rajta, amelyek nem ehhez a járműhöz tartoztak. Az autót a rendőrök lefoglalták. De a rendőrök egy ismeretlen növényi anyagot is találtak nála, amelyről feltételezik, hogy marihuána. Az anyagot a laboratóriumi vizsgálatra küldik, és pozitív eredmény esetén egy gyorsított eljárásban büntetik meg a kábítószerekkel kapcsolatos szabálysértések miatt. A balesetben sem a sofőr, sem az utas nem sérült meg. A vezető ellen veszélyes közúti vezetés és kábítószer hatás alatti vezetés gyanúja miatt büntető feljelentést is tesznek a rendőrök. Tehát ilyeneket azért ne csináljunk. Inkább hallgassunk zenét. Például Tonetszinszkit, meg a Krisztált.

Említettük, hogy 17 órakor az Obi részére lesz egy jótékonysági rendezvény méghozzá a Nedves Színház és Hangversenyteremben, úgyhogy itt vannak a közelben, még odaérhetnek. Viszont lesz egy másik jótékonysági akció is. Kerülj fel a listára, tehát jótékonysági akció lesz Lendván. A Szlovén Vöröskereszt lendvai területi szervezete, a Junáki Tretjega Nadstropja Egyesülettel és a Lendvai Egyetemisták Klubjával közösen szervezi meg a Dászenaszeznám elnevezési jótékonysági akciót, amelynek célja új csontvelő és őssejt donorok regisztrálása. Az időpont május 29-e péntek 9-től 17 óráig, helyszín pedig a Mentés és Védelmi Központ, Lendva főutca 96 egyébként a cím. A szervezők arra szeretnék ösztönözni a fiatalokat, sportolókat, diákokat, egyesületeket és munkai közösségeket, hogy csatlakozzanak a Szlovénia donor nyilvántartásához, hiszen egy mindössze néhány perces regisztráció akár életet is menthet. A regisztráció gyors, egyszerű és fájdalommentes, egy adatlap kitöltéséből és szárnyálkahártya minta leadásából áll. A donorlistára azok jelentkezhetnek, akik 18 és 40 év közöttiek, szlovén állampolgárok vagy rezidensek, legalább 50 kg testsúllyal rendelkeznek. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy ossza meg az akció hírét és segítsen növelni az esélyt azok számára, akiknek az őssejt átültetés az egyetlen reményt jelenti, a gyógyulásra. Tehát május 29-én pénteken 9 és 17 óra közt Mentési és Védelmi Központ Lendva. Aki teheti, akkor regisztráljon és tegye fel magát a listára. Mi megyünk tovább Magna Cum Laude-val.

Na, még egy programot akkor ajánlunk a figyelmükbe, ugyanis Magyar Mennyegző filmvetítés a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. 2026. június 4-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptáncfilmet. Film a magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be, látványos táncokkal és zenével. Helyszín tehát Lendvai Színház és Hangversenyterem, időpont június 4-e, 20 óra. A belépés pedig ingyenes, a film szlovén feliratokkal lesz megtekinthető. A szervezők pedig minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát június 4-e, csütörtök, 20 óra, Lendvai Színház és Hangversenyterem, Magyar Mennyegző című film, többek között pedig ugye Kovács Tavács, Kövesi Zsombor, Nónyi Barnabás és Törőcsik Franciska játsszák ugye a főszerepeket, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Most megjön a Groove House és a Szemeddel látsz.

Szaladel Laci és a Grófosz volt, tehát ez. Füllel pedig lehet rádiót hallgatni, és ezt ajánljuk továbbra is a figyelmükbe, mert 17 órakor jön majd ismételten Oleti Zsuzsanna, és jönnek ugye a friss hírek. Következő órában pedig lesz majd Tini Express is. Úgyhogy jó rádiózást továbbra is, meg továbbra is mindenkinek, szép délutánt kívánunk!

0: Hallod? Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfalúban.
1: Bizony, új tűzoltó garást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
0: Mikor is lesz?
1: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltó felvonulás, utána ünnepélyes átadó.
0: És este?
1: Zene, jókedv és mulatság a Dua Savana együttessel.
0: Akkor irány Hosszúfalú.
1: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirce muszár köztársasági elnök reagált a rejtett hadisírokról és az áldozatok újratemetéséről szóló törvényjavaslat módosítására, amelyet gyorsított ügyrendi eljárásban tárgyal ma az országgyűlés. A jogszabálytervezet a háborús áldozatok felkutatását, méltó elhelyezését és nyilvántartását hivatott hatékonyabbá tenni. Ha a szlovén társadalom megbékélést akar, akkor egyetlen ezzel kapcsolatos cselekedet sem történhet meg konszenzus nélkül, amely magában foglalja a rejtett hadisírok feltárásával, a háború utáni áldozatok exhumálásával és újratemetésével kapcsolatos feladatokat, nyilatkozta az államfő a közszolgálati RTV-nek. Magyarországnak az igazságszolgáltatás függetlenségét és az uniós pénzügyi érdekek védelmét megerősítő 27 szupermérföldkövet kell teljesítenie ahhoz, hogy hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz, közölte Maciej Berestyczky, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva az uniós szóvivő emlékeztetett, a múlt héten Magyarországon tárgyalt az Európai Bizottság helyreállítási alapügyében felelős missziója. A megbeszélések során, mint fogalmazott, jó előrelépést értek el a magyar hatóságokkal. Néhány kérdés azonban még tisztázásra vár a következő napokban, de cél a fennmaradó technikai részletek lehető leghamarabbi véglegesítése, tekintettel arra, hogy Magyarország május végén benyújthassa a helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra, hangsúlyozta. Paula Pinho, az uniós bizottság vezető szóvivője kérdésre válaszolva hozzátette, egyelőre nem tudja megerősíteni Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök uniós pénzek ügyében tervezett brüsszeli találkozójának pontos időpontját. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok a nap bizonyos szakaszaiban korlátozhatják az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik. A Jutarnyi List című horvát napilap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. Más települések, köztük Zágráb, korábban azt jelezték, hogy a törvény hatályba lépése után döntenek arról, alkalmazzák-e az új szabályozási lehetőséget. Legalább 12 emberrel végzett egy izraeli légicsapás Kelet-Libanonban, közölte kedden a libanoni állami média. A támadás hétfő késő este érte a Beka völgyben fekvő Masgara falut. A légicsapás nem sokkal azután történt, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök bejelentette, engedélyezte a Hezbollah fegyveres szervezet elleni támadások fokozását Libanon egész területén. A támadások azelőtt lettek intenzívebbek, hogy a libanoni és az izraeli katonai delegációk közvetlen tárgyalásokat kezdenének Washingtonban. A libanoni kormány abban bízik, hogy az Izrael-el tervezett, a Hezbollah által ellenzett közvetlen tárgyalások tűzszünethez vezetnek. Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust, jelentette be Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet igazgatója az X-en közzétett üzenetében. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a járványgócának számító Ituri tartományban csaknem 5 millióan élnek fegyveres harcok közepette. Minden negyedik embernek humanitárius segítségre van szüksége, és minden ötödik belső menekült. A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztériumának legutóbbi szombaton kiadott összesítése szerint a legújabb ebola járványnak már 204 halálos áldozata van és 867 gyanús esetről tudni. Az ország május 15-én jelentette be a járványt, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus Vondibiogot törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.
2: Időjárás.
1: Szerdán is eleinte derült lesz az ég, majd a nap folyamán észak felől egy hideg front érkezik, amelynek felhűzetéből Notranskon már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-18, a csúcs hőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Napsugár, hát van ma napsugár, meg holnap is lesz, de aztán délután majd jönhetnek gomoly felhők, illetve akár másabb felhők is, amelyből pedig ugye akkor majd zápor, zivatar is előfordulhat, sőt, hevesebb zivatart sem lehet teljesen kizárni a holnapi délutára. Utána majd kicsit azért felfrissül a levegő, csütörtök péntek 24-25 fokra lehet majd számítani. Most viszont menjünk tovább, mert egy gyönyörű nap van, ezért a Gyönyörű Nap című dallal Bodnár Attilától, utána pedig érkezik a Tini Express.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
3: Biztos?
0: 100%.
2: Szólunk magunkról,
1: az életünkről,
2: az iskoláról,
1: a kihívásokról,
2: az eredményekről,
1: a nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
4: Tini Express.
5: Tini Express.
6: Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben. Tüske Leona vagyok.
7: Én pedig Ménár Taisa, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolából.
6: Mai műsorunkban ismét egy csodás magyarországi városról szólunk, amelyet nemrég mi is megtekinthettünk.
7: Ma Sopronba kalauzolunk el benneteket.
6: Emellett pedig hallhattok érdekességeket is erről a városról.
7: Valamint könyv és filmajánlót.
6: Vágjunk is bele!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
8: Tini Express!
9: Tini Express!
4: Tini Express!
7: Kedves hallgatóink! Hallottatok Magyarország leghűségesebb városáról? Tudjátok, melyik az?
6: Aki Sopronra gondolt, az bizony jól sejtette. Igen, ezt a város nevezik a leghűségesebb városnak. Aisha, kérlek mondd el, hogy miért!
7: A Magyar Országgyűlés 1922-ben a leghűségesebb város címmel jutalmazta Sopront. A várost a trianoni békeszerződés megkötése értelmében Ausztriának ítélték oda. Ezzel a lakosság nem értett egyet, népszavazást hirdettek meg, amelyen úgy döntöttek, hogy Magyarország része legyen Sopron.
6: Nos, ezért nevezik Sopront a leghűségesebb városnak. Mi múlt héten kirándultunk oda. Amikor megérkeztünk, megnéztük a Kecske-templomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt. Aisha, neked hogy tetszett a város? Melyik része volt a legérdekesebb?
7: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
6: Közben mi még elmentünk a McDonald'sba is, aminek nagyon örültünk.
7: Nagyon érdekes volt hallani, hogy azért nevezték el a tűztornyot, mert onnan figyelték meg, hogy hol van tűz.
6: Láttuk például a zöld követ is, amikor a tűztorony alatt mentünk át.
7: Sopron egy kicsit hasonlít a muravidéki városokhoz, és olyan szempontból, hogy az is hivatalosan is kétnyelvű. A házakon kétnyelvűen volt kiírva az utcáknak a neve, mert ott az osztrák is hivatalos nyelv.
6: Én amúgy most voltam harmadjára Sopronban, és mindig jól érzem magam. Aisha, te már jártál ebben a városban?
7: Igen, én már többször is jártam Sopronban, de jó volt újra megnézni, mert szerintem nagyon szép ez a város.
6: A kirándulásra pedig ezúttal az iskolánkkal mentünk. Reggel 6:30 indultunk a busszal, amit mindig nagyon élvezünk, és este 7 után értünk haza.
7: Szeretem az osztálykirándulásokat, mert nagyon sokat beszélgethetünk a barátainkkal, és jó megnézni egy új helyet.
6: Én is nagyon szeretem őket.
7: Ez is egy egészen jó kirándulás volt, hiszen mindenki jól érezte magát, és megnézhettem a Széchenyi kastélyt nagy szemükkel.
6: Ennyit az osztálykirándulásról, most pedig jöjjön néhány érdekesség Sopronról.
10: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
7: Már a műsorunk elején elmondtuk nektek, hogy Sopronnak miért adományozták a leghűségesebb város címet.
6: Nem biztos azonban, hogy mindannyian ismeritek a részleteket, hogy miképpen is alakult ez így.
7: Az első világháborút lezáró 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés Sopront és környékét a későbbi Burgenlanddal együtt Ausztriának ítélte.
6: A soproniak zöme nem nyugodott bele a döntésbe.
7: Ezért kiharcolták a népszavazást.
6: 1921. december 14-e és 16-a között bonyolították le azt.
7: Sopron lakosságának 72,8%-a Magyarország mellett döntött. Így Sopron és közvetlen környéke, ami 8 községet jelent, Magyarországon maradt.
6: A Magyar Országgyűlés 1922-ben a leghűségesebb város címmel jutalmazta Sopront.
7: A magyar kormány 2001-ben december 14-ét a hűség napjává nyilvánította.
6: Sopronban hagyományosan december 14-én adják át a város legrangosabb kitüntetéseit.
7: Tudtátok, hogy Sopronban található Magyarország legrégebbi orgonája?
6: A helyiek által Kecske templomként ismert Nagy Boldogasszony templomban található az ország legrégebbi, ma is működő templomi orgonája.
7: Tudtátok, hogy a város jelképeként ismert 58 méteres tűztorony nem csak tűzjelzőként funkcionált, de egykor börtön is volt?
6: És arról hallottatok, hogy a város déli oldalán található hűségkaput az 1921-es népszavazás emlékére alakították ki?
7: Tudtátok, hogy a városban található a csodás Lenk villa, amelynek kertjében síremlékek vannak?
6: Egykor a soproni Berzsenyi Dániel gimnázium mögött egy evangélikus temető volt. A 20. század elején felszámolták a temetőt, a nemesi és polgári síremlékek egy részét áthelyezték az 1886-ban megnyitott Balfi utcai temetőbe.
7: 39 sírkövet pedig a Lenk villa kertjébe helyeztek át.
10: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
6: Ma egy különleges kiadást ajánlunk a figyelmetekbe Joanne Yi szerzőtől.
7: A könyv címe Az összes többi holnap.
6: Halljuk, miről szól.
7: Winter Moon a koreai-amerikai lány középiskolás kora ellenére nagyon is határozottan látja a céljait.
6: Minél több pénzt összegyűjteni, aztán fogni imádott nagymamáját, és elinnen, el a számító anyjától. A szűkös kis albérletből, a szürkeségből és irányvilágot látni.
7: Csak hogy az élet nem segítő kezet nyújt felé, hanem inkább újabb akadályokat gördít elé.
6: Oda lesznek a megtakarításai, elveszíti a legfontosabb szemét az életében, és még az apjának is most jut eszébe 15 év után, hogy felmelegítse vele a kapcsolatot.
7: Ám amikor élete teljes mértékben romba dől, számot kell vetnie, és újra kell értelmeznie a családi és baráti kapcsolatait.
6: Talán mégis van még, akinek számít.
10: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
6: Egy akció vígjátékot mutatunk be nektek.
7: Címe Birka krimi.
6: Vajon miről szólhat ez a koprodukciós film?
7: Már is kiderül.
6: Mit tehet egy magányos birkapásztor a végtelenül zöld angol réteken?
7: George például azzal szórakoztatja magát, hogy esténként krimiket olvas fel anyájának.
6: Így aztán, amikor holtan találják, a kosok, birkák és kisbárányok tudják, mit kell tenniük.
7: Mivel a békés angliai falu rendőre nem készült fel ilyen rendkívüli helyzetre, ők maguk látnak neki a nyomozásnak.
6: És nem csalta szimatunk. Valóban büntény történt, a szálak egyre kúszálódnak, mindenki gyanús és senki sem ártatlan.
7: A gyapjas Sherlockok és bégető Poirotok azonban jól ismerik a krimik szabályait, és mindenre hajlandóak, hogy kinyomozzák szeretett pásztoruk halálának okát.
6: Ez tehát a Birka krimi.
4: Tini Express!
0: Tini Express!
10: Tini Express!
0: Tini Express!
4: Tini Express!
7: Kedves hallgatóink, ennyit készítettünk a Tini Expressbe.
6: A műsorban Ménert Ajsa és Tüske Leona volt veletek a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
7: Jövő héten is számítunk a figyelmetekre.
6: Kellemes hetet kívánunk nektek!
7: Sziasztok!
4: Tini Express!
0: Tini Express!
10: Tini Express!
0: Tini Express!
4: Tini Express!
2: Kedden, 17 órakor.
10: Biztos!
2: Biztos?
0: 100%!
2: Szólunk magunkról,
1: az életünkről,
2: az iskoláról,
1: a kihívásokról,
2: az eredményekről,
1: a nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
4: Tini Express.
0: Tini Express.
4: Tini Express. Tini Express.

A meglepő eredményre jutott egy új brit kutatás. A legnagyobb mozi sikerekben jóval nagyobb eséllyel kap főszerepet egy beszélő állat, mint egy 60 év feletti nő. Az Age Without Limits nevű életkori diszkrimináció ellen küzdő kampánya 2023-ban, 24-ben és 2025-ben az Egyesült Királyságban legjobban teljesítő 100 filmet vizsgálta meg. Az eredmények szerint ezek között mindössze 5 olyan film volt, amelynek középpontjában idősebb nő állt, miközben nagyjából 20 produkcióban beszélő állatok is szerepeltek. A vizsgált 3 éves időszakban az 5-60 év feletti női főszereplővel készült film az Alleluja, a Mazi Nagy Görög Lagzi 3, a Könyvklub, következő fejezet, a Szer és a Már megint nem férek a bőrödbe volt. A kampányt egyébként több ismert személy, köztük Emma Thompson is támogatta, aki szerint a helyzet azért is abszurd, mert a társadalom felét nők alkotják, és teljesen természetes, hogy egyszer ők is megöregszenek. A színésznő úgy fogalmazott, több olyan filmre lenne szükség, amely az idősödő nőket állítja középpontba, mert ezek a történetek nem csak fontosak, hanem érdekesek és átélhetők is. A kampány mögött álló Center for Aging Better amúgy egy közvéleménykutatást is készített 4000 ember bevonásával. A válaszadók közül minden hatodik azt mondta, nagyobb eséllyel nézne meg egy filmet, ha abban idősebb nő lenne a főszereplő. A megkérdezettek 33%-a szerint túl kevés ilyen produkció készül, miközben mindössze 3% gondolta úgy, hogy túl sok film épül 60 feletti nőkre. A szervezet vezetője, Dr. Carol Easton azt mondta, nevetséges, hogy ennyire kevés filmben kerülnek középpontba az idősebb nők, pláne úgy, hogy az Egyesült Királyságban a moziba járók jelentős része 55 év feletti. Easton úgy véli, a jelenlegi aránytalanság nagyon is sértő, és egyértelműen azt mutatja, hogy az idősebb nők hangját háttérbe akarják szorítani. Az efféle aránytalanságok persze nem példanélküliek. Egy 2010 és 2022 között bemutatott, közel 50 népszerű filmet vizsgáló elemzés például arra jutott, hogy a megszoruló karaktereknek csak körülbelül harmada volt 50 év feletti. A kutatás emellett azt is találta, hogy az 50 feletti női karakterek kevesebbet is beszéltek, mint az idősebb férfiak, a 60 év feletti nőket pedig gyakran is beszéltek, mint az idősebb férfiak, a 60 év feletti nőket pedig gyakran passzív, sajnálatra méltó,

Magyar hétvégén azért lesz majd Bajnokok Ligája döntő, és ezért a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy akik Budapest felé veszik az irányt esetleg a hétvégén, vagy már holnap után, mert ugye május 28-ától forgalmi korlátozások várhatók a fővárosban egészen június 4-ig, ugye a labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt. És számos útszakasz kerül lezárásra május 28-ától már, és hát Budapest több pontján lesz érvényben megállási tilalom. A május 30. UEFA bajnokok ligája döntő labdarúgó mérkőzés miatt, tehát ideiglenesen forgalomkorlátozás lesz június 4-ig Budapest több kerületében, hívja fel rá a figyelmet a rendőrség, és hát közterületeket is lezárnak, úgyhogy aki Budapest felé veszi az irányt, akkor mindenképp látogasson el a rendőrség honlapjára, és akkor ott nézze meg, hogy mi is lesz pontosan lezárva, illetve hol és mikor, mert vannak változó dátumok, és hát akkor ezt azért jó figyelembe venni, ha Budapesten akarunk közlekedni, mert amúgy sem egyszerű, így pedig akkor még egy kicsit bonyolultabb is. Úgyhogy ennek akkor mindenképp nézzenek utána. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán 18 órakor várja önöket a nap, illetve esti krónika.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Svájcban tárgyal a szlovén köztársasági elnök.
1: Pénteken első alkalommal utalják a nyugdíjakat az azonnali fizetési rendszeren keresztül.
2: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött meg kedden az országgyűlés ülése.
1: Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül.
2: Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvívőjét.
1: Ismét kórházba szállították az amerikai elnököt. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Tartsanak velünk! Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök ma kétnapos hivatalos látogatásra Svájcba utazott. Keddi programja során a szlovén államfő megbeszélést folytatott svájci kollégájával, Guy Parmelennel.
2: A berni találkozón a felek megerősítették a két ország közötti kiváló politikai és gazdasági kapcsolatokat, és véleményt cseréltek az időszerű nemzetközi kérdésekről is. Pirc-Muszár a tárgyalása során hangsúlyozta a svájci befektetések fontosságát a szlovén gyógyszeriparban, és szorgalmazta további befektetéseket. Ezért svájci látogatásának második napját az államfő szerdán Bázelben a globális gyógyszeripar élvonalába tartozó Novartis, Sandoz és Roche gyógyszergyártó vállalat képviselővel való tárgyalásoknak szenteli. A hír kapcsán az ESTE emlékeztet. Svájc Szlovénia egyik legfontosabb gazdasági partnere, a két ország közötti árukereskedelem tavaly nőtt, akárcsak a Szlovéniából származó svájci import is.
1: Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök reagált a rejtett hadisírokról és az áldozatok újra temetéséről szóló törvényjavaslat módosítására, amelyet gyorsított ügyrendi eljárásban tárgyal ma az országgyűlés.
2: A jogszabály tervezet a háborús áldozatok felkutatását, méltó elhelyezését és nyilvántartását hivatott hatékonyabbá tenni. Ha a szlovén társadalom megbékélést akar, akkor egyetlen ezzel kapcsolatos cselekedet sem történhet meg konszenzus nélkül, amely magába foglalja a rejtett hadisírok feltárásával, háború utáni áldozatok exhumálásával és újratemetésével kapcsolatos feladatokat, mondta az államfő a közszolgálati RTV-nek.
1: Kettől emelkedik a 95-ös oktánszámú benzin ára az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A dízel ára nem változik, a fűtőolajé pedig csökken, közölte a Környezetvédelmi, Klíma és Energiaügyi Minisztérium.
2: A 95-ös benzin literenkénti ára fél centtel 1,71 euróra emelkedik. Dízel ára változatlanul 1,75 euró lesz literenként, a fűtőolaj pedig 0,3 centtel 1,39 euró csökken. Az új árak június 1-ig lesznek érvényben. Az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén működő töltőállomásokon ugyanakkor a kereskedők szabadon alakítják az árakat.
1: Pénteken első alkalommal utalják a nyugdíjakat a jogosultaknak az azonnali kifizetési rendszeren keresztül. Jelentette be a jegybank, amely a bankokkal, a takarékpénztárakkal, valamint a Bankart céggel közösen fokozatosan vezeti be az új rendszert.
2: A jegybank tájékoztatása szerint szeptember végén megszűnik az a rendszer, amelyen keresztül eddig a nyugdíjakat fizették. A pénzintézet arról is biztosított, hogy a pénz már a reggeli órákban leívható lesz a számlákról. Az azonnali fizetési szolgáltatáson keresztül fogadott összeg hétvégén és ünnepnapokon is azonnal rendelkezésre áll a címzett számlán.
1: A novomeszkói kerületi bíróság 6 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélte a 21 éves Szamir Silicset, a 48 éves novomeszkói Aleš Sutár haláláért.
2: Mivel Silicsnek korábban két felfüggesztett börtönbüntetése volt, az utóbbit felfüggesztették, és így 6 év és 9 hónap összbüntetést kapott. Silics megbánta tettét. A Sutár ügyben hozott ítéletre reagálva József Horváth Mucza, a Roma Szövetség elnöke úgy értékelte, hogy helyes, ha minden olyan ügy, mint például az Aleš Sutár elleni támadás bírói véleményt kap. Úgy vélte, hogy ez helyes, függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma volt az érintett, nyilatkozta az SZTA-nak.
1: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött meg kedden az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról is dönthetnek a képviselők.
2: Az ülésen először napirend előtti felszólalások hangzottak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatták a kormány tagjait. A parlament dönt 5 a Tisza párt frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek segítségével a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tervezik feltárni. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A határozhatóak után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el.
1: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaVerse-re, amiért az Origo, a Magyar Nemzet és a Riposzt is linkelte a cikkeiben azt az interaktív térképet, amelyen ismeretlenek közétették azoknak a személyes adatait, akik letöltötték a Tisza párt Tisza világ című alkalmazását, írja a Telex.
2: A hivatal úgy véli, a MediaWorks szándékosan sértette meg az adatvédelmi rendeletet azzal, hogy közzétette a linket. A lapkiadónak mindössze 30 napja van arra, hogy befizesse a bírságot. Az ügy előzményéről tudni érdemes, hogy még 2025 novemberében közel 200 ezer felhasználó adatait tették nyilvánossá ismeretlen elkövetők. A Tisza világra regisztrált userek e-mail címe, telefonszáma és lakhely is elérhető volt ezen a listán. A személyes adatokat aztán egy ismeretlen személy vagy szervezet egy interaktív térképre tette mindenki számára elérhetővé.
1: Az idei labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt Budapest közlekedése a következő napokban jelentősen átalakul. A budapesti rendőrfőkapitányság több kerületet érintő, június 4-ig tartó forgalomkorlátozásokat és megállási tilalmakat rendelt el.
2: A változások érintik a Városliget környékét, a belvárost, a Puskás Aréna tágabb környezetét, és a más napján, szombaton 8 és 17 óra között a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető utat is. A részletes listát a rendőrség a police.hu oldalon tette közzé. Az UEFA 2024 májusában döntött arról, hogy a 2026-os BL döntő helyszíne a Puskás Aréna lesz. Ez az első alkalom, hogy Magyarország adhat otthont a legrangosabb európai klubfutball mérkőzésének, ami a sportdiplomáciai siker mellett komoly szervezési feladatot is jelent a magyar főváros számára.
1: Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20-szal több tűzesetet jelentettek, és 70-re nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi azonos időszakhoz képest.
2: A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva Slavko Tucaković országos tűzoltó parancsnok közölte, idén április 30-ig 5061 hektárnyi terület égett le az országban. A főparancsnok hozzátette, hogy a szezon már az év első hónapjaiban is megterhelőbbnek bizonyult a tavainál, míg 2025 azonos időszakában 5 alkalommal kellett bevetni a légi tűzoltó ereket, idén már 19-szer volt szükség a bevetésükre. Kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávak és az erdőutak karbantartásának fontosságát. Példaként említette a Körka Nemzeti Parkban végzett munkát, mint 4000 köbméter faanyag eltávolítását utak járhatóvá tétele, egyúttal a tűzveszélyes nagyobb csökkentés érdekében. Horvátországban június 1-től általános tilalom lép életbe a szabadtéri tűzrakásra, de Tucaković szerint, ha az időjárási és tűzvédelmi körülmények a mostanihoz hasonlóan alakulnak, a korlátozásokat korábban is bevezethetik. Hozzátette, erre idén már volt példa, különösen Sibenik-Knin megyében, ahol a nagyobb tűzek miatt a főszezon előtt korábban kellett elrendelni a tűzgyújtási tilalmat.
1: 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba utazik és felkeresi az UNESCO párizsi központját is, amely költségvetési nehézségekkel küzd, miután az Egyesült Államok tavaly kilépett a szervezetből, közölte a Vatikán.
2: A pápa várhatóan találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is, és elképzelhető, hogy beszédet mond a francia parlamentben. A várakozások szerint arra kéri majd az európai vezetőket, hogy gondosabban kezeljék a kontinensre szánt menekült áradatot. A franciaországi látogatása, pápa idei 4. külföldi útja lesz egy afrikai körút, monakói látogatása és júniusi spanyolországi útja után. A Vatikán közölte, hogy a franciaországi út részletes programját később teszik közzé.
1: Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt, közölte az Európai Bizottság szóvivője.
2: Anita Hipper az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Első lépésként teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta, az EU-ukrajnai delegáció továbbra is Kijevben marad. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre, válaszul a Luhanszk megyei Sztarobinszkban végrehajtott ukrán drón támadásra. A tárca szerint a támadás egy pedagógiai szakközépiskolát ért.
1: Cipruson egy informális találkozó keretében május 27-én találkoznak az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei. A kétnapos találkozó egyeztetésein kizárólag a külügyminiszterek vesznek részt. A csúcs lezárásaként közös konklúziót sem adnak ki, hogy a külügyminiszterek minél szabadabban és őszintén osszák meg kormányaik álláspontjairól az unió jelenlegi kérdéseiről.
2: Sajtóhírek szerint az informális találkozón a külügyminiszterek beszélgetni fognak arról, hogy az EU kezdjen tárgyalásokba Oroszországgal, valamint kinevezzenek egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamok képviselni a tárgyalások során. Az utóbbi időben ugyanis több tagállam is felvetette már, hogy a Donald Trump vezette amerikai tárgyalások mellett az EU-nak is részt kellene venni azokon, hogy a Vladimir Putyin iránt érzett szimpátiát egyáltalán nem titkoló Trump ellensúlyaként lehessenek jelen, valamint így biztosítanák, hogy az Egyesült Államok és Oroszország nem köt olyan egyességet, amivel sem az ukrán, sem pedig az európai érdekeket nem veszik figyelembe.
1: Súlyos tragédia rázta meg Belgiumot kedden. A kelet-flandriai Bogenhoutban egy vonat és egy iskolabusz ütközött össze egy lezárt vasúti átjáróban.
2: A balesetben a busz utasai közül többen életüket vesztették. Hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. Jean-Luc Röke, belga szövetségi közlekedési miniszter arról számolt be, hogy az ütközés két diák, kísérőjük és a buszsofőr nem élte túl. A vasúti átjára körülbelül 1 kilométerre volt az állomástól, így a vonat már lassított, de mint megjegyezték, az ütközés ereje még így is jelentős volt. A mozdonyvezető vészfékezett, de már túl késő volt a baleset elkerüléséhez.
1: Az idei év első jelentős hőhulláma rendkívüli hőmérsékleti rekordokat hozott Észak-Nyugat-Európában, miközben az Egyesült Királyságban vízhiány alakult ki, Franciaországban pedig több halálesetet is összefüggésbe hoztak a tartós forrósággal.
2: A brit meteorológiai szolgálat és a Meteo France adatai szerint Londonban 35 Celsius fokig, Párizsban pedig 33 fokig emelkedett a nappali csúcshőmérséklet, ami májusban szokatlanul magas értéknek számít a régióban. A meteorológiai szolgálatok szerint a jelenség hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, mely során az észak-afrikai forró levegő egy magas nyomású rendszer alatt rekedt meg Nyugat-Európa felett, így olyan hőmérsékleteket alakulnak ki, amelyek általában csak a nyár derekán jellemzőek. Spanyolországban az állami meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek egész héten fennmaradnak az ország nagy részén, a Kanári-szigetek kivételével. Délnyugaton május 27-től kiterjedt trópusi éjszakákra számítanak, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken jelentősen, a nappali csúcsérték pedig május 27 és 29-e között 36 és 38 fok között alakulhatnak.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy ismét kórházba szállították az amerikai elnököt. Donald Trumpot kedden vitték kórházba orvosi kivizsgálásra. Ez bő egy év alatt a harmadik kórházi látogatása.
2: A közvélemény az utóbbi hónapokban felfigyelt rá, hogy az amerikai elnök több nyilvános megjelenésén és véraláfutásokkal és zúzódásokkal a kezén jelent meg. A Washington Post, az ABC News és az Ipsos áprilisban végzett közvélemény kutatása szerint az amerikaiak mindössze 40%-a véli úgy, hogy Trump rendelkezik az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi éberséggel. Ez 7% pontos csökkenést jelent a szeptemberi 47%-hoz képest.
0: Sport.
1: Ezúttal immár 12. alkalommal találkozik a Körka és a Cedevita Olimpia a kosárlabda bajnokság döntőjében. A három győzelemig tartó sorozat első mérkőzésére szerdán 18 órakor kerül sor Novo Mestoban. Ilka Stuhec, szlovén alpesi síző, kétszeres lesikló világbajnok, sportpályafutása lezárultával a Pohorje Iznyezhny stadionban tartott szurkolói összejövetelen elmondta, hogy továbbra is jelen lesz az alpesi síelésben, ezentúl az osztrák Kestle sígyártó fejlesztő osztályán fog dolgozni. A magyar válogatott 8-1-re kikapott a lett csapattól a svájci jégkorong világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján kedden, és ezzel összesítésben a 14. helyen végzett. Majoros Gergely szövetségi kapitány alakulata egy győzelemmel és 6 vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben.
3: Időjárás.
2: Eleinte szerdán is derült lesz az ég, majd a nap folyamán észak felül egy hideg front érkezik, amelynek felhőzetéből notranszkon már helyi záporokra, zivatarokra lehet számítani. Legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Mura Vidéki Magyar Rádió kedd esti hírösszefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további jó rádiózást és jó pihenést!

Az automata hőmérsékletmérők az ARSZ-tól, vagyis ugye a Szlovén Meteorológus Intézettől ma 15 óra 20 perckor mérte a legmagasabb hőmérsékletet, méghozzá Nova Gorican 34,3 Celsius fokot, ami pedig eléggé megközelítette a májusi rekordot, illetve csúcsot, ami egyébként továbbra is 34,8 Celsius fok, az május 25-én 2009-ben volt mérve Slapri Vipavi településen, de ma viszont akkor közelít hozzá, tehát Nova Gorican 34,3 Celsius fokot mértek. Egyébként Lendván a legmagasabb érték 29,9 fok volt, miközben Muraszombatnál 29,4 fok, Goricskon pedig 27,8. Ez csak egy érdekességképpen. Hiszen zenével folytatjuk, aztán hamarosan majd érkezik a Horizont ismétlése is.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál, van, hogy nem megy. Csak az idő rengat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Jó napot kívánok! Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor, Neander, Akriltulok és Filcbölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. A látvány mellett szagok, illatok, őskori hangok modern feldolgozásban keverednek egy közös élménybe. A szerzőről annyit tudtunk meg a megnyitón, hogy közgazdásznak tanult, mégsem ezzel foglalkozott. Az Apánk a Pánk együttes énekese és szövegírója lett, míg a képzőművészetben távoli korokkal kereste a kapcsolatot. Táblaképei a föld színeiben játszanak, ezekre kerülnek a vörös, fekete, fehér motívumok. Őskori, prehisztorikus tartalmakat vitt fel régi pinceajtókra, vésett vonalak, pontok ezek, no, nem vérrel és nem korommal. Címeket is gondolt hozzájuk az alkotó, amelyek viccesek és ironikusak is. Vigyázz, kukutyimba már érik a zab, üzeni. Keressék meg hozzá a képet Lendván június 14-éig, de addig hallgassák meg a beszélgetésünket Böröcz Nándorral és Meszelis Júlia design kurátorral, aki megnyitotta a kiállítást. Kereste azokat a motívumokat különböző országok területén, különböző földrészek területén. Engem például konkrétan az aborigin kultúrával rokonítanám nagyon sok vonatkozásban, amelyik tulajdonképpen még él is.
1: Igen, ahogy a Meszelis Júliától is elhangzott, hogy azért ugyanazokat a köröket járja be általában az ember, és az aboriginek nyilván ők még egy olyan világot, ősi mítoszok világát, és azt a természetközeli világot képviselik. De ugye itt van Szibériától Afrikáig, Dél-Amerikáig, mindenhonnan vannak motívumok, és annyira jó ezeket felfedezni, és utána ezt egy kicsit megeleveníteni, de én, tehát a kézügyességet és hasonlókat tekintve nem tekintem magam művésznek. De úgy gondolom, ami meg előjön, az előjön, és ha ez valakinek tetszik, akkor az nagyon jó.
0: Igen, de hát azért látszik, hogy mégiscsak van itt egyfajta üzenete egy-egy képnek, elrendezése, kompozíciója, azért itt a színhatások harmóniában vannak egymással, aztán sok ilyen apró részletre tudunk még kitérni, amire nagyon is tudatosan odafigyelt, miközben készítette ezeket a táblaképeket.
1: Hát, hogy tudatosan ne vagy közbe alakul, azt nem is tudom. Amit észrevettem így utólag, látva a műveket, hogy valahogy mindig a földtől jutunk el az égig valamiféle, akár mítoszok, sámánok, bármi kapcsán, megjelennek az égi testek általában fönn, ahogy azokon a eredeti képeken is. Tehát valahol meg mégiscsak kerül bele a vicces, abszurd címen kívül talán egy másik mondanivaló, de nem túl tudatos, azt csak hagyni kell, hogy az előjöjjön talán.
0: Bizonyos kultúrákban éppen ez a röntgenszerű megközelítése az állatoknak, tehát amikor a belső szerveket is látjuk, az egy nagyon érdekes momentuma, de így lát át ön tulajdonképpen az egész társadalmon egy kicsit azért, és valahogy így reflektál arra, hogy mekkora utat tettünk meg, mint emberek történelem során.
1: Hát igen, és ugye zavarba ejtő, hogy mennyire jók voltak a régiek. Tehát valóban a paleolitikumban ugye mondják a mai művészettörténészek, hogy egy képzőművészeti forradalom zajlott, és utána az 10 000 évekre eltűnt. Mert hát ahogy Júli is mondta a megnyitón, tehát mindig azért köröket járunk be, és vannak holdpontok, és mondjuk a gótika után jött a túldíszített barokk, ami... Szóval rengeteg ilyet lehetne hozni. Hogy én átlátok-e a mai társadalmon, az kétlem, de...
0: Egy ösztönös valamilyen tudatalatti, valamilyen gondolat?
1: Azt hiszem, hogy igen, ez talán van, de én is ezt legfeljebb utólag veszem észre.
0: Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen teljesen ösztönös belemerülés az alkotásba, amikor az ember nem is nagyon töpreng, csak hagyja, hogy a keze járjon, és valami felé elvigye.
1: Igen, ugye, és ráadásul azzal kezdődik, amikor azt a régi fát meg kell munkálni. Őszintén szóval azt szeretem a legjobban. Tehát egy piszkos, szuvas, törött fából létrehozni egy olyan felületet, amire lehet festeni, és akkor derül ki, hogy milyen lesz az a felület. A sérüléseivel, akár ez a satúpad, ami itt van, ott vannak a lukak, amivel a satú föl volt rá fogva, ezeket mindig meghagyom, mert az hozzátartozik. És akkor utána valójában megtervezem azért valamennyire, hogy mi legyen rajta. Tehát valahol ott dől el azért alapvetően, de közben is nagyon sokat módosul. Úgyhogy hagyom folyni, igen.
0: Ez egy organoleptikus kiállítás, mert hogy itt a szagló szerveinkre is hat, nem is akárhogyan.
1: Hát ugye a lányom parfümőrként végzett, Versailles-ba végzett, Párizsban dolgozik most egy parfümőr cégnél, és hát innen jött az ötlet, mert Párizsban egyébként sok kiállításhoz társítanak illatokat, akár egyes művekhez készítenek. Hát az azt hiszem, nem tudom, de talán az én ötletem volt, hogy ne csak jó illatokat mutassunk be, egy parfümőr bármit ki tud keverni, ez nem probléma, ha jó óra van, meg ha jól megtanulta, hogy melyik anyag mire való, hogy elevenítsük meg azt a barlangszagot, ami nem büdös, mert ezt hangsúlyozni kell, az ősember nem barbár volt, aki bevitte a dögöt, vagy oda csinált maga alá. A barlangokban fa, kő, füst, egyéb illatok, nyilván de akár testszag az belekerülhet. Úgyhogy ő készítette egy barlangszagot, amit megszagolható ebbe a szaglófában, és ugyanarra az alapra épített rá egy más illatokat ráhelyezve erre az alapra egy parfümöt, ami akár már használható lenne parfümként is. Hát ezt a zenét, ezt nekem egy barátom írta ehhez az anyaghoz.
0: Kifejezetten
1: ehhez, én megkértem, hogy egy nagyon modern, őskori zenét készítsen. És nekem nagyon-nagyon tetszik, amit ő készített. Úgyhogy az szól most is itt a háttérben, és ő Nadrai Róbert Gatya, a beceneve, egy fantasztikus jó zenész a Egerszegen.
0: Akkor árulja még el az, hogy milyen hangszerek, vagy milyen hangzások szólalnak meg ebben az ős történetet visszaadó zenében.
1: Ez szintetizátor, és azzal ő utánzott, ahogy a fát megütik, ahogy akár valamiféle sípok szólnak, ének is van benne, de nem érthető nyelven, és szerintem ebből egy nagyon jó dolgot készített.

Abszolút, igen, ezek a motívumok, ezeknek a kultúráknak, amik mai napig léteznek, valójában egy vizuális hit manifestációja. Ezeken a festményeken láthatunk motívumokat, amelyeket az afrikai kultúrában festettek, vagy rajzoltak az emberek. Láthatunk olyan motívumokat, amelyek Dél-Amerikában készültek, és ezeket emberek láthatunk olyan motívumokat, amelyek Dél-Amerikában készültek, és ezeket a motívumokat, ezeket az állatokat,

0: Reális elemek pendülnek meg, hanem mondjuk a szag, ami egy rendkívül új, úgymond alapja, vagy összetevője a kiállításoknak. Szerintem tudtommal lendván még nem láthattunk olyan kiállítást, ahol külön a kiállítandó anyaghoz készült volna szagprofil, vagy illatprofil, és ebből kifolyólag parfüm is, ami egy nagyon jó ötletnek bizonyul a művész részéről, hiszen a szaglás az az elemi érzékszerv, ami a legjobban működik az emberi agyban, szóval a szaglás tudja legjobban feleleveníteni az emlékeket. Gondolom rengeteg emberrel történt már meg azt, hogy megérez egy bizonyos illatot, szagot, és abban a pillanatban vissza tudja képezni, vagy képzelni magát abba a körülménybe, vagy abba az időszakba az életében, vagy abba a helyzetben, amikor ezt a szagot vagy illatot érezte. És ez az illat, amit a kiállításon, vagy a szag, mondjuk úgy, hogy szag, mert ezt kivételesen büdös parfumnak tervezték, ez a szag egy olyan időszakba varázsol el minket, amit nem tapasztalhattunk, de mégis nagyon mélységesen tudjuk érezni az illat, vagyis a szag által.
1: És a zene?
0: A zene is külön a kiállításhoz íródott, ami szintén egy ősi, ilyen ritmikus, sámándobb tempójú és vonulatú zeneszám, ami szintén szokatlan eleme a kiállításnak, főleg úgy, hogy valójában nincs audiovizuális eleme. A zenét azt többször akkor látjuk kiállításon, vagy halljuk kiállításon, amikor videóhoz kapcsoljuk. Itt viszont úgymond a legklasszikusabb értelemben érthető festményeket látjuk, és ehhez társul a zene, ami szintén egy nagyon bátor vállalkozás, és véleményem szerint nagyon jól sült el abban, hogy még jobban fel tudja eleveníteni ezeket az ősi, elemi, ösztöni ötleteket, gondolatokat, amelyeket Nándor, Neander átemelt az ősi kultúrából, az ősi motivumokból a kortárs időbe és kultúrába.
2: Akriltulok és filcpölény története messze elkanyarodik az igavonók otrombaságától, amit áthatnak Böröc Réka parfümőr szagíró által kevert illatok, és Nadrai Róbert gatya zenéje, amely mai műsorunk hátterében is hallható. Az adás hangtechnikusa Király Tomi volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes.

A Buena Vista Social Club volt ez, méghozzá a Maroon 5 felvételével a She Will Be Loved című dalt hallhattuk. 18:53 perc a pontos idő, 7 perc múlva pedig akkor érkezik az esti mese. Róka meg a favágó Moritz Zsigmond meséje, és ugye Mandácskó Eszter tolmácsolásában. Aztán jön majd ugye a 7 magyar nótája és magyar nóteg és csárdások egészen 20 óráig, amikor pedig majd megismételjük a terepjárót. Az arénát 20:30 perckor, rádiórendelőt pedig 21 órakor. És egyben akkor meg is köszönjük a figyelmüket, és hogy a Muravidéki Magyar Rádiót választották a délután folyamán. És Lebert Teodor volt a hangtechnikus, ő készítette a zenei válogatást is, éreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Minden esetre, ha tehetik, maradjanak továbbra is az MMR társaságában, holnap hajnaltól pedig ismételten ugye élő vezetett adás várja önöket, hogy azt is ajánljuk a figyelmükbe. Úgyhogy jó rádiózást, szép estét, és legyenek holnap is az MMR-rel.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Magyar Rádióval.
1: Móricz Zsigmond, Róka meg a favágó. Le is út, fel is út, Róka koma futva fut. Elől tűz, hátul víz, reszked benne minden íz. Sűrű erdő, rengeteg, mégsem talál rejteket. Körös körül kopócs, ahol lába nyomán vadász lohol. Jaj, favágó apóka, bajba vagyon a róka. Bújtasson el engem gyorsan, meghálálom százszorosan. Jól van, te róka, a kúnyom jó búvóka. Ha nem, aztán majd meglátom, mit ér a szó, jó barátom. Tirr, turr, itt a vadász. Hely, favágó, mit csinálsz? Faricskálok árnyelet. Róka koma hol lehet? Mondjad már, hogy láttad-e? Beszélgettem is vele. Mikor láttad, hol van, merre? A múlt télen kószált erre. Hely, favágó vakapád! Tedd bolondá a nagyapád! Szalad már a vadász újra, nem néz rá az intő újra. A bütyök új mutogatta, ott kuksol az ebugatta. Tirr, durr, a vadász már a cserjében messze mászkál. Hóha, hóha, ne tené! Róka koma, elmennél? Ez barátság, ez a hála? Az ígéret füstbe szálla? Róka vagyok, szóltál értem. Szóval hát köszönöm szépen. De az ujjoddal azt intetted, hogy nem kívánsz hálást tetted.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR. A hét magyar nótája.

0: szeretlek majd újra téged, ha már te is szereted az Isten.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Más 26-a van kedd, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig következik a terepjáró, és ma három témával várjuk Önöket, úgyhogy már is kezdünk, itt az első témánk, számítunk a figyelmükre. A 21. Vino Art képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítás tegnap este a Dobronaki Györgyház pajtájában. A tárlaton 10 helyi és szlovéniai akadémiai művész festménye látható, amelyet a Dobronaki Dombság csodái és szőlőskertjei ihlettek a tavaly nyáron zajló egyhetes alkotótábor alatt. Genebisz Bettina járt a megnyitón.
3: A különböző stílus irányzatokat képviselő, kortárs, szlovén és külföldi képzőművészeket megszólító Vino Art alkotótábor. Immár 21. kiállításának lehettünk tanúi tegnap este a Dobronaki Györgyházban. A helyszín nem véletlen, hiszen a két évtizedes múlttal rendelkező művésztelep állandó otthona Dobronak, és az azt körülvevő szőlőskertek. A most nyílt kiállításon 10 helyi és szlovéniai művész festménye látható. Az alkotások tavaly nyáron születtek, az egyhetes tábor alatt. Akik ezúttal közreműködtek, Igor Bánfi, Franz Golob, Milena Gregorčič, Rado Jerič, Barbara Kastelec, Janez Kovácsics, Darja Pajtler, Gregor Pratneker, Göntér Endre és ifjabb Göntér Endre, valamint Király Ferenc szobrászművész. A 21. Vino Art művésztelep alkotásait ezúttal is Franz Obál művészettörténész méltatta, aki a kezdetek óta figyelemmel kíséri a tábort.
4: Opážam, da večina likovnih del pravzaprav predstavlja podobo pokrajine. Ampak ta pokrajina je v vseh teh delih, ki jih je 10, različna.
5: A képzőművészeti alkotások nagy része a tájat tükrözi, de ez a táj mind a 10 alkotó művében máshogy jelenik meg. Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe, hangsúlyt fektetve a fények és a régi borospincék hangulatára. Aztán egyes művészek inkább a modernebb vonalat képviselik. Szélesebb sávon mozogva az élénk színű, gyors, ecsetmozdulatú, expresszionista festészettől kezdve az absztrakt konstrukciókig. Utóbbiaknál szinte csak a zöld szín dominál, mint a pannontáj jelképe, amelyeket némi földi elemek díszítenek. Ezzel nemesebbé téve a zöld környezetet. Aztán vannak festők, akik inkább az emberi figurának szenteltek figyelmet, de ez inkább kevésbé jellemző. Itt mindenképpen ki kell emelnem Igor Bánfit, aki évek óta az emberi létet és a fájdalmas elmúlást kutatja. Ezt a mulandóságot finoman és érzékien ábrázolja a földi színek alkalmazásával, miközben az egészet az ég és a föld közti térbe helyezi, ezzel is hangsúlyozva az emberi élet erejét és mulandóságát. Fontos kiemelni, hogy elismert művészekről beszélünk, akik azért jöttek el a Vino Art művésztelepre, hogy az itteni tájtól megihletve tökéletesítsék már jól kialakított saját képzőművészeti kifejezésmódjukat. Olyan dolgok motiválják őket, mint az itteni szőlőskertek, a kulturálisan vegyes térség, ahol érezhetők a szlovén és magyar nemzetiség hatásai, továbbá a különböző kultúrák keveredése. Aztán itt van még a kulturális örökség is. Mindezeket igyekeznek belevonni a művekbe, amelyek aztán maguk is a kulturális örökség részévé válnak. Ezek az alkotások a korszak kulturális emlékművei az örök idők számára.
4: Szóval, hogy a délo, kívó, zapisztenek a kultúrnál dediscsina, in kulturni spomeniki tega časa za vse večne časa.
3: A 21. Vinoárt nemzetközi művésztelep házigazdája, ezúttal is a Szersen házaspár által működtetett, az életminőségért és a kulturált alkoholfogyasztásért egyesület volt. József Szersent hallják.
6: Društvo Vinoárt vsako leto organizira druženje umetnikov, bi rekel akademskih, starejših uveljavljenih umetnikov.
7: Egyesületünk minden évben megszervezi a képzőművészeti művésztelepet, ahol ilyenkor 10-12 helyi és külföldi akadémiai művész találkozik. Az itt született alkotásokat aztán különböző kiállításokon mutatjuk be, hiszen az egyik célunk a szélesebb közönséggel is megismertetni ezeket a munkákat. Több mint 20 év után a tábor szinte már együtt lélegzik Dobronakkal és az azt körülvevő természettel. Örömünkre szolgál, hogy a közreműködő művészek nem csak a tábor ideje alatt látogatnak el Dobronakra, hanem évközben is rendszeresen visszajárnak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a gyönyörű természet, hanem a helyi kultúra, a gasztronómia is megfogta őket. Tehát nem csak az alkotás miatt járnak vissza, hanem az itt élő kedves emberek, a szíves fogadtatás és a környezet miatt is. Remélem a Vinoárt művésztelep, amely minden év május utolsó hétfőjén veszi kezdetét, új lehetőséget hoz a szőlőskertek és az azt körülvevő táj életébe.
6: Ki se vedno začne zadnji ponedeljek v mesecu maju, vedno prinaša nove obete za novo življenje v Goricah in vsem ostalem.
3: A 21. Vinoárt nemzetközi képzőművészeti alkotótábor kiállításával hivatalosan is megkezdődött az idei művésztelep is, amely immár 22. a sorban. A közreműködő művészek vasárnapig alkotnak a dobronaki dombok festői lankái között.
2: László Iva még csak 14 éves, de már megnyílt az első önálló kiállítása Erő címmel. Az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 9-ese lenyűgöző festményeivel már nyert el díjakat, többek közt a békeplakát pályázaton is, ezúttal pedig alkotásait az iskolások is megcsodálhatják. A kiállítás hétfőn délelőtt nyílt meg a lendvai egyes iskola összekötő folyosóján. Fehér Farkas Éva készített riportot a megnyitón.
8: Zelo sem vesela, da se lahko uresničila, pa sem ponosna na sebe. Res sem vesela, da se je lahko zgodilo.
9: Nagyon örülök, hogy létrejött ez a kiállítás. Büszke vagyok magamra. Igazán örülök. Mondta derűsen László Iva 9-es annak kapcsán, hogy ezentúl az iskola egyik folyosóján az ő festményei láthatók. A fiatal alkotó továbbá elmondta.
8: Rísem že od vrca, zelo rada, pač to je... Tisto, kaj zelo rada delam in ni problém delat, in res upam, kam mi bo tak v srednji šoli isto.
10: Óvodás korom óta rajzolok. Ez az, amit nagyon szívesen csinálok, és sosem esik nehezemre. Remélem, hogy a középiskolában sem lankad ez a lelkesedésem. Nagyjából portrékat festek olajpasztellel és filctollal. Néha csak úgy bevillan valami, és megfestem azt. Nagyon szeretek arcokat festeni, mert talán ez a legegyszerűbb, és nagyon érdekes is. Szeretem az erős színeket. Néha látok egy képet valakiről, például görbe orral, ami nekem nagyon tetszik, és csak úgy ösztönszerűen jönnek az ötletek.
8: Vidím slike nekaterih zanimivih ljudi, naprimer s takimi lepimi ukrivljenimi nosmi. To mi je lepo, ali pa samo tak, pridejo ideje, spontano.
9: Mesélte László Iva, akiről Lázár Fortuna rajztanár Iva mentora a következőket mondta.
11: Ja, moje mnenje o Ivini likovni ustvarjalnosti je že kar nekaj časa zelo, zelo dobro. Spremljam jo že od 5. razreda.
9: Iva képzőművészeti alkotó tevékenységét már egy ideje kiemelkedőnek tartom. 5. kóra óta figyelemmel kísérem útját, és már akkor felfigyeltem arra, hogy sajátos vizuális arculattal rendelkezik.
12: Az évek során én is buzdítottam arra, hogy fejlessze ezt a tehetségét, választható tantárgyakat, szakköröket látogatott. A tanév elején megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne arra, hogy évközben otthon fessen, hogy majd a tanév végén egy kiállítást szervezzünk a festményeiből. Nagyon örülök annak, hogy ez létrejött, és hogy az iskola összekötő folyosója végre szebb arculatot kapott. A jövőben is a legjobbakat kívánom neki.
11: Kajti ta nás povezovalni hodnik je končno dobil lepšo podobo in želim ji vse najlepše na njeni nadaljni poti.
9: Mondta Lázár Fortuna mentor a fiatal alkotóról, akinek kiállítása nyílt meg erő címmel az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában. László ivatárlatát az iskolatársaink tanáraink kívül a családtagok is megtekintették. Iva ősszel a maribori formatervezői középiskolában szeretné folytatni tanulmányait. A jövőben illusztrátor kíván lenni. Annak is örülne, ha lenne lehetősége máshol is kiállítani a festményeit, mondta a 9-es a megnyitót követően.
2: A Moravidéki gazdaság a kihívásokkal és a kiszámíthatatlan körülményekkel teli 2025-ös évet jó üzleti eredményekkel zárta, áll az IPES, vagyis a Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökség tavaly évre vonatkozó beszámolójában, amelyet a Moravidéki Gazdasági Kamara kommentárja egészít ki. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
13: Az IPES és a Moravidéki Gazdasági Kamara közös értékelése szerint a 2025-ös adatok stabil, fejlődésorientált és egyre hatékonyabb moravidéki gazdaságot mutatnak. 2025-ben a Moravidéken 1956 gazdasági társaság működött. Ezek együttes bevétele meghaladta a 4,4 milliárd eurót, ami közel 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatok 133 millió euró nettó tiszta nyereséget értek el, bár ez mintegy 17%-kal kevesebb a rekordnak számító 2024-es eredménynél. A visszaesés fő oka az emelkedő költségekben keresendő. Jelentősen nőttek a bérek, valamint az anyagi és szolgáltatási kiadások is. A jelentés szerint a Moravidék a 12 szlovén statisztikai régió között a negyedik helyen áll az egy alkalmazottra jutó bevétel alapján. Ez az érték meghaladta a 256 ezer eurót. Ugyanakkor a régió továbbra is elmarad az országos átlagtól az átlagbérek és az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték tekintetében. A gazdasági társaságokban dolgozók átlagos havi bruttó bére 2236 euró volt, ami közel 10%-kal alacsonyabb a szlovén átlagnál. Kedvező fejlemény viszont, hogy jelentősen csökkent azoknak a dolgozóknak a száma, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, amelyek nem képesek kitermelni a béreket és az amortizációs költségeket. Még egy évvel korábban több mint 1700 ilyen munkavállalót tartottak nyilván, tavaly ez a szám már 140 alá csökkent. A gazdasági kamara ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a régió gazdasági eredménye továbbra is nagy mértékben függ a nagyvállalatoktól. A teljes árbevétel és nyereség közel felét néhány nagy cég termeli meg. Ezért a jövő egyik legfontosabb feladata a kis és középvállalkozások további erősítése lesz. Pozitív eredményeket értek el az egyéni vállalkozók is. A Moravidéken működő vállalkozók tavaly 25 millió euró nettó jövedelmet termeltek, ami 15%-os növekedést jelent. A legjobb eredményeket az építőiparban dolgozó vállalkozók érték el. A vállalkozóknál dolgozó munkavállalók átlagos havi bruttó bére 1652 euró volt, ami 584 euróval kevesebb, mint a Moravidéki Gazdasági Társaságok alkalmazottainak bére. A Moravidéki Gazdasági Kamara szerint a régió legfontosabb jövőbeni feladata továbbra is a magasabb hozzáadott értékű termelés, a termelékenység növelése, a munkaerő fejlesztése, valamint az innováció és az új technológiák támogatása lesz. A jelentés összegzése szerint a Moravidék gazdasága stabil, exportorientált és fejlődőképes alapokon áll. Ugyanakkor a következő években kulcsfontosságú lesz a versenyképesség további erősítése.
2: Kedden Kedd van, május 26-a, és a terepjárót hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
1: MMR.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Történelmi sikert ért el a szlovén férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokságon. A szlovénok 5-1-re legyőzték az olaszokat, és ezzel biztosították bennmaradásukat a legjobbak között a következő évre is. Az utolsó mérkőzésen a szlovénok gólyait Török, Drozg kétszer, valamint Machkovec és Jezousek szerezték. A mérkőzés elején egyik csapat sem kockáztatott mindent. Az első néhány perc Olaszországnak kedvezett, majd a szlovének vették át az irányítást, de az első harmad gól nélkül zárult. Ezt követően nagyszerű szlovén második harmad következett. Olaszország ugyan megszerezte a vezetést, de a hátrány nem zavarta meg a szlovéneket. A 29. percben Machkovec passza után Török lőtt a felső léc alá. A szlovének teljesen felülmúlták ellenfelüket, és Drozg találata után először kerültek előnybe. A záróharmad elején a szlovének kivédekezték az olasz rohamot. Machkovec a három gólpassza mellé megszerezte első gólját is, amellyel már 4-1-re vezettek. A remek szlovén estét Jezousek koronázta meg, aki 8 perccel a vég előtt végleg bebiztosította a bennmaradást a világ legjobbjai között. A szlovének történetük során először biztosították be, hogy sorozatban 3 alkalommal is az elitben szerepeljenek. Olaszország mellett idén Nagy-Britannia is kiesett az elit csoportból. 2027-ben Kazahsztán és Ukrajna szerepel majd a világ elitjében. Edo Teglav szövetségi kapitány nyilatkozott a szlovén RTV-nek.
3: Ja, tekma je bila tako, ko smo pričakval na začetku, no. Italija, kaj, kaj so včer dobro odigral, so imeli malo več ritma, malo več momentuma sam.
4: A mérkőzés olyan volt, ami ennek az elején vártuk. Olaszország, amely korábban jól játszott, kicsit nagyobb ritmusban hokizott, volt némi lendülete is. Viszont én és a csapat is nyugodtak maradtunk az első kapott gól után. Tudtuk, hogy ha megfelelően játszunk, nyomás alá helyezzük a kapusukat, akkor sikeresek leszünk. Ezt már az első harmadban is jól csináltuk, így csak erre a gólra vártunk. A fiúk fantasztikus mérkőzést játszottak ma. Olyan meccset, amely meghozta számunkra azt a pontot, amellyel végül ismét bent maradtunk az elitben.
3: Mislim, le, fantasztikus odigrali no fenomenálno tekmo. Za na konc pa tekmo, ki nam je pojtut dala to točko, da smo na koncu spet ostali notam.
2: Marcel Machkovec immár a válogatottban is vezérszerepet vállal. Olaszország ellen pályafutása egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. 3 gólpaszt adott, majd maga is betalált, amikor 4-1-re növelte a szlovénok előnyét. A 22 éves csatár elmondta, a legfontosabb, hogy bent maradtak az elitben. Nagyszerű torna volt, amelyet nagyon élveztek. Ez jutalom azért a rengeteg munkáért, amit az elmúlt másfél hónapban belefektettek. Hozzátette, nagyon megterhelő 7 mérkőzést játszani 10 nap alatt. Sokszor közel voltak a pontszerzéshez, de végül nem sikerült pontot szerezniük, ami egy idő után megviseli az embert. A csehek elleni győzelem meglepetés volt. A szlovákok ellen megszerzett pont után nagyon kifáradtak, és ez a dánok elleni mérkőzésen is meglátszott. Tudták, hogy az Olaszország elleni találkozó lesz a döntő. Jól felkészültek és megérdemelten nyertek, magyarázta Machkovec. Bátran játszott a magyar férfi jégkorong válogatotta az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államok ellen, de 7-3-ra kikapott. A magyarok már a mérkőzés előtt biztosították helyüket egy újabb évre az elitben. A Carolina Hurricanes hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a Montreal Canadiens-t az NHL keleti főcsoport döntőjének harmadik mérkőzésén. A csapatok szerdán Montrealban folytatják a párharcot a negyedik mérkőzéssel. A A New York Knicks 130-93-ra nyert hazai pályán a Cleveland Cavaliers ellen az NBA keleti főcsoport döntőjében, így söpréssel jutott be a sorozat döntőjébe. A hazaiak vezére Karl Anthony Towns volt 19 ponttal és 14 lepattanóval, míg a másik oldalon a 31 pontot szerző Donovan Mitchell emelkedett ki a mezőnyből. Mike Brown vezetőedző együttese 1999 óta nem járt NBA fináléban. A Knicks sorozatban 11. győzelmét aratta, továbbá egymás után a második párharcát nyerte meg söpréssel. A New Yorki csapat ellenfele a San Antonio-Oklahoma City párharc győztese lesz a június 3-án kezdődő döntőben. A 15. fordulóval folytatódott hétfőn a Dolinszka kispályás labdarúgóliga. A lakos hazai pályán 6-3-ra legyőzte a listavezető Beltincit. Kepe Dávid 3 gólt szerzett. A fél időben még 2-2 volt az állás. A Törnye 12-5-re nyert Kamenci ellen, a Gomilica pedig 10-4-re vert a Melinci csapatát. A Renkóci szabadnapos volt. Két mérkőzést rendeztek hétfőn Völgyi faluban. A Zvezda 7-1-re kikapott a Dolnya Bisztricától. A hazaiak egyetlen találatát Messzelics szerezte. A mérkőzés után a hagyományos nősök és nőtlenek közötti összecsapást is megrendezték Völgyi faluban. A pünkösdi találkozót 6-5-re a nősök nyerték. A győztes csapatból Szabó József nyilatkozott rádiónknak.
5: Hát tavaly is úgy volt, hogy kiúztok 6-6-ra, nem? Akkor 11-esekbe elvesztettünk. Na, az idén sikerült, hogy megnyertük akkor a meccset 6-5-re.
6: Tehát minden évben szoros mérkőzéseket láthatunk, minden évben egy-két gól dönt a végén, ezúttal akkor a nősöknek jobban kiadta.
5: Hát igen, valahogy a mámos sikerült, szerintem az idő is nagyon jó volt, meg a hozzáállás, úgyhogy hát remélem, hogy jövőre is így fog lenni, hogy nem mégiscsak a fiatalok mindenhunnak akkor a legjobbak, hanem mi az idősebbek is kicsit meg tudjuk mutatni, hogy tudunk még valamit, nem?
6: Tehát a siker kulcsa az is, hogy egy erős nő áll így a háttérben?
5: Az biztos. Az biztos. Eljönnek szurkolni, és itt állnak a pálya mellett, és ez az. Ez még egy pozitív motiváció hozzá.
6: Ön is nagyokat védett a kapuban, tehát volt egy-két olyan szituáció, ahol jóda tette magát.
5: Hát sok idő után, igen, ezt nem is készültem erre föl, valamikor szoktam fotbaloztam és védettem, de ez már egy nagyon-nagyon sok idő után. Hát most meg akkor így hozta a dolog, hogy nem volt kapus, akkor mondom, beállok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, nem?
2: A nőtlenek jól küzdöttek, de ezúttal a szerencse nem az ő oldalukon állt. Sós Péter arra számít, hogy jövőre úgymond csapatod vált majd.
7: Hát igen, hogyha Isten megsegít, akkor az utolsó éven vagyok a nőtleneknél, ez volt az ilyen poszlavillám.
6: Búcsú mérkőzésem.
7: Igen, búcsú mérkőzésem, és hát ja, sajnos elveszítettünk, ha jól tudom, 6-5-re. Hát a nősek jobb kondiban vannak.
6: Igen.
7: És mit mondjak, hát jobb játszottak.
6: Tehát jobban bírták erővel? Akkor esetleg ez segített valamit, hogy ugye elég meleg is volt.
7: Elég meleg volt, de hogyan veszem észre, jobb volt a taktikáik. Talán minél erősebbek voltunk, vagyis kondiban jobban voltunk, de mit mondjak, a taktikáik sokkal jobb volt. Mi még szétszórtan fociztunk, nem tudom, hogyan mondjam, még jobbak voltak. Szerintem a milyen neve is, idősebbek, többet tudnak, és sajnos elvesztettünk. De nem baj, majd meglássuk jövőre akkor, hogyan lesz tovább.
2: Kedves hallgatók, ez volt a Keddi Aréna. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszont hallásra szerdán.
0: MMR.

0: Újra vidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Ritkán ugyan, de különösebb kiváltók nélkül is kialakulhat az a kellemetlen emésztési probléma, amely nem csak gyakori vécézéssel, hanem hasi görcsökkel és fájdalmakkal is járhat. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A rádiórendelőben ezúttal a hasmenésről beszélgetünk dr. Vas Vilmos lendvai családorvossal. A rádiórendelőben ismét egy olyan témával tervezünk foglalkozni beszélgető társammal, amely talán igazán a populáció legszélesebb körét érinti, ugyanis az embernek van egy rendszere, egy emésztőrendszere, és mindenki táplálkozik a születésétől aztán egészen a haláláig, és ugye ez a rendszer utolsó állomása az a széklet ürítéssel történik, amikor a salak anyagok eltávolítása történik a szervezetből. Ez így nagyon jól hangzik, és általában az egészséges embernél így is működik, de néha ez mégis bizonyos kellemetlenségeket okozhat az embernek, hiszen a székletürítés nem olyan, amilyen mi szeretnénk, és panaszokkal jár, hasgörcsökkel, vagy egyszerűen mondjuk azt, hogy hasmenéssel. Dr. Vas Vilmos a beszélgető társam, és ő mond el erről a témáról mindent, amit tudnunk kell.
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Hát először is az emésztő rendszernek a működésével kapcsolatosan egy pár szót említenék. Ugye az emésztő rendszer a szájjal kezdődik, a szájüreggel és a végbéllel fejeződik be. A táplálékot a szájon keresztül juttassuk be a szervezetbe. A szájban a fogak segítségével a bevitt keményebb darabos táplálékot fizikailag ugye felaprítsuk. Nyelvünkkel a bevett falatot meg tudjuk forgatni, és a nyál segítségével puhítsuk, és ezáltal könnyebbé tesszük a további folyamatost, vagyis a nyelés folyamatát. Maga az emésztés már a száj üregbe elkezdődik, mert a nyálban bizonyos enzimek, például a ptialin, amely már a szénhidrátoknak a bontásába szerepet játszik. A szájból ugye a garaton keresztül egy nyelési reflex által a nyelőcsőbe jut a táplálék, vagyis a falat, és egy perisztaltikus mozgás, ami jellemző az egész emésztő csatornára. Ez egy folyamatos mozgás, ami a táplálékot tovább viszi az emésztő csatornába, tehát a nyelőcsövön keresztül a gyomorba jut. A gyomorba a gyomornedvek, többek között ugye a gyomorsav tovább az emésztési folyamatát végzi, majd a patkóbélbe kerül a táplálék. A patkóbélben csatlakozik egy epe csatornán keresztül a hasnyálmirigy válladék és az epe, amely a legfontosabb szerepet játszik a táplálékoknak az emésztésében, mégpedig a fehérjék, a szénhidrátok és a zsíroknak az emulgációjában. Természetes, hogy ezekben a nedvekben számtalan enzim megtalálható, különböző savak, amelyek az emésztésben szerepet játszanak. Majd a vékony bélnek az alsó szakaszában történik a megemésztett, vagyis a felbomlott molekuláris szintre lebontott táplálékoknak a bélbolyhokon keresztül történő felszívódása. Ezután a vékony bélből a táplálék a vastagbélbe kerül, ahol tulajdonképpen a bélbennék, vagy a megemésztett táplálékból a folyadékok és az ásványi sóknak a felszívódása történik. Ezen kívül még bizonyos vitaminokat is képeznek, mégpedig B12-t és a K-vitamint, és a folyadék felszívódás kapcsán formálódik meg a széklet, amely a végbélen keresztül távozik. fiziológiás, vagyis normális körülmények között ez naponta egyszer történik meg, de előfordulhat naponta kétszer, illetve másnaponként is, attól függ, hogy kinek milyen az emésztési fiziológiája. Na most normális körülmények között a széklet ugye az egy ilyen kásás konzisztenciájú formát, sárgás, barnásárgás színű, és eltéréseket, fájdalmakat székletürítés alkalmával nem észlelünk. Na most abban az esetben ugye, hogyha a székletürítés naponta több mint 3 alkalommal történik, néha van, hogy 10-szer, 20-szor is el kell menni, vagy pedig a székletnek az állaga folyékony vagy vizes jellegű, abban az esetben beszélünk hasmenésről. Magának a hasmenésnek 3 okát mondanák a bél csatornában. Az első a fokozott perisztaltika mozgás, amikor a tápláléknak a továbbhaladása a bél csatornán keresztül sokkal gyorsabb, ezáltal az emésztés és a felszívódás akadályozott. A másik ugyanúgy a folyadéknak a visszaszívódása károsodott, és a bél nyálkártya sejtjeinek a gyulladásos, duzzadásos folyamata az oka a hasmenésnek.
1: Mégis, hogyha minden normális és egészségesek vagyunk, akkor nincs hasmenésünk. Mikor fordul elő a hasmenés?
2: Tulajdonképpen a hasmenéseknek az okairól egy pár szót említenék. Elsősorban megemlíteném a fertőző betegségeket. A fertőző betegségek, mint a neve is mondja, itt bizonyos tényezők, okok váltják ki a hasmenést. Elsősorban lehetnek vírusok. Több mint valószínű, hogy már sokan hallottak róla, hogy vírusos hasmenéses járvány van, különösen gyermekek között, iskolások körében. Na most itt a vírusok csoportjában ugye a kalícia vírus szokott, esetleg a rotavírus, időnként az adenovírus. Ezek szoktak okozni hasmenéseket. Itt jellegzetes az, hogy egy enyhe hascsikorás, hasfájás, székletürítés naponta akár 10-15-ször is előfordulhat. Jellemző, hogy vizes-szerű a széklet, és ez az állapot mondjuk rá 2-3 napig tart, és utána elmúlik. Magában ennek a vírusos eredetű hasmenés kezelésénél, ami a legfontosabb, a folyadékpótlás. Különösen gyerekeknél és idősebb betegeknél. Ezek érzékenyebbek, és mivel rövid idő alatt nagy mennyiségű folyadékot, ásványi anyagokat, ásványi sókat veszít a szervezet, itt nagy veszély van a kiszáradásra, és ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy nagyon fontos a folyadékpótlás. A kiszáradásnak magának a tüneteit úgy veszik észre a betegek, hogy szárad a szájuk, szomjasak, esetleg szédülnek, gyengék lehetnek, és természetes, hogy ugye többszöri székletürítés van. Ilyen esetben, ha tovább tart, mint 3 nap ez az állapot, akkor ajánlom, hogy forduljon a orvoshoz. A másik csoport az a fertőző betegségek körébe tartoznak a bakteriális fertőző betegségek. A baktériumok azok vízzel vagy táplálékkal kerülhetnek be a szervezetbe. Ide sorolnám ugye több mint valószínű már hallottak a szalmonellákról. Azután ide tartoznak a kolera, az Escherichia coli, a Shigella baktériumok, Clostridium baktérium. Ez mind olyan baktériumok, amely vagy maga a baktérium, illetve a baktérium által termett toxinok, mérgek, azok, amelyek okozzák a bél nyálkahártyának a gyulladását és a hasmenést. Itten általában erős hasi görcsökkel, hányinger hányással, esetleg lehet nyálkás vagy véres széklet, és láz is jelentkezhet, 38-8,5 fok feletti láz is jelentkezhet.
1: És ez is szintén elmúlik, mind a vírus okozta hasmenés?
2: Hát ez általában nem szokott elmúlni olyan gyorsan, ez hosszabb ideig tart, és ilyen esetekben általában orvosi ellátást igényel a beteg. ezeknél az állapotoknál, tehát a folyadékpótlás mellett bizonyos esetekben antibiotikumos kezelés is szükséges, hiszen a székletből akkor baktériumtenyésztéssel és antibiogrammal a megfelelő baktérium megölésére szükséges antibiotikumok alkalmazásával tudunk segíteni a hasmenéses, bakteriális, gyulladásos fertőző betegségen.
1: A rádiórendelő vendége dr. Vas Vilmos családorvos, akivel egy igen gyakori és szinte minden korosztályt érintő egészségügyi panaszról, a hasmenésről beszélgetünk. A szalmonella keltette fel a figyelmemet, ezzel biztos mindenki ezzel a kifejezéssel már találkozott, és most a nyári időszakban nagyobb veszélyt jelent, azért is, mert ugye gyakran készítünk ételeket más módon, mint télen, tehát nem kezeljük olyan magas hőfokon, vagyis nyársolunk, tojásételeket fogyasztunk. Mennyire veszélyes ez?
2: Tehát eleve mondjuk rá a nyári szezonális hasmenések, úgy említeném ezt, ez olyan ételféleségek nem megfelelő elkészítése, illetve tárolása kapcsán alakul ki, amikor ezenek a baktériumok elszaporodnak, és már mint elszaporodott nagy mennyiségű baktériumot juttatunk be a szervezetbe. Itt, mint ahogy említette, tehát a tojással készített ételféleségek, a krémesek, a tejjel, tejtermékekkel készített ételek és a hús ételek, azok, amelyek veszélyesek, és itt nagyon fontos, hogy ezeket az ételeket megfelelően készítsük el, tehát ne csak félig megsült húsokat fogyasztjunk, hanem jól megsült, megfőzött húsokat és frissen készített ételeket fogyasztjunk. Nagyon fontos az ételek elkészítésénél a higiéniás előírásoknak a betartása, hogy a húsokat is csak frissen és megfelelően kezelt, fagyasztott húsokat alkalmazzunk, ne pedig mondjuk rá kint szobahőmérsékleten egy napig tartott húsokat. Ugyanúgy nagyon fontos a már elkészített ételeknek a tárolása is, hogy azonnal hűtőszekrénybe helyezzük, ne tartsuk még egy-két óráig se kint az nem elfogyasztott, elkészített ételeket, mert nyáron, meleg időben, rövid idő alatt ezen a baktériumok nagyon-nagyon gyorsan elszaporodnak. A másik, amit a megelőzés szempontjából fölhívnám a figyelmet, a rendszeres kézmosás. Minden étkezés előtt alapos kézmosás, és az illemhely használata után is alapos kézmosást végezzünk, és ezáltal esetleg a már a kezünkön, bőrünkön lévő, különben jelenlévő baktériumoknak az eltávolításával megakadályozzuk ezeket a fertőzéseket. Most még megemlíteném az úgynevezett parazitális fertőző betegségek, amelyek úgy szintén hasmenés szoktak okozni. Ide tartozik a Giardia lambria és az Entamoeba histolytica. Ezek olyan paraziták, amelyek bekerülnek a szervezetben, élősködnek, és ezek hosszabb ideig bent tartózkodnak a béltraktusba, és tulajdonképpen ezek időnként és hosszan tartó hasmenéses panaszokat okoznak a betegnek. A hasmenések okaként még bizonyos esetekben, például allergiás vagy intolerancia esetén, laktóz vagy pedig glutén intoleranciánál úgy szintén előfordulnak hasmenések. Esetleg a gyógyszereknek a mellékhatásaként, különösen például antibiotikumok, például klavulonsavat tartalmazó antibiotikumok okoznak hasmenést, mégpedig azért, mert ezen antibiotikok nem csak a patogén baktériumokat ölik meg, hanem a természetes bér flóra baktériumát is, és ezáltal az emésztés egyensúlya felborul, és hasmenéseket okoznak. Valamint ide tartoznak a nem szteroid, fájdalom és gyulladás csökkentő gyógyszerek úgy szintén okozhat hasmenést. Például a kemoterápiás gyógyszerek, amelyek ugye nem csak a daganatos ráksejteknek a pusztulását, hanem az egészséges, gyorsan szaporodó bélnyálkahártya sejteknek a pusztulását is okozzák, és bizonyos betegeknél kemoterápia után jelentkezhetnek igenis hasmenések. Vannak még bizonyos krónikus gyulladásos bélbetegségek. Ide tartozik a Crohn-betegség, amelyik ez egy hosszantartó, tehát megemlíteném azt, hogy akut hasmenésnek számít a 3 héten belül gyógyuló hasmenéses betegségek, viszont a 3 héttől hosszabb ideig tartó hasmenések, ezek már krónikus hasmenések, és itt inkább a béltraktus gyulladásos betegségeire gondolunk. Itt bizonyos periódusok váltják, tehát tünetmentes periódusok és időnként hasmenéses periódusok váltják egymást, ami nagyon kellemetlen, és pszichésen is nagyon megterheli a beteget. Tehát a Crohn-betegség mellette van még a kolitis ulceróza, ami egy ilyen autoimmun béltraktus betegségek csoportjába tartozik. Esetleg időnként előfordul még az úgynevezett irritabilis kolonszindróma, ahol semmilyen szervi elváltozást vagy fertőzést nem tudunk kimutatni, de bizonyos pszichés tényezők hatására hasmenéssel reagál a szervezet.
1: A megelőzést már menet közben említette. Mi az, amit hasmenés esetén egyedül otthon tudunk tenni a helyzet enyhítésére, és mikor kell okvetlen orvoshoz menni?
2: Tehát abban az esetben, hogyha erős, görcsös hasmenés, ami hányással, véres széklettel, lázzal jár, akkor azonnal kell orvoshoz fordulni. Különösen kisgyermekek, és mint ahogy említettem, idősebb betegek esetében. Abban az esetben, ha kiszáradás tünetei jelentkezik, tehát szájszárasság, szomjúság, gyors szívverés, vérnyomás csökkenés, levertség, szédülés, úgy szintén orvoshoz kell fordulni. A hányást azért említeném meg, mert ugye a hányás alkalmával a folyadékpótlás akadályozott. Ezért például, amikor hányás, hányinger, rossz közérzet van, akkor a folyadékpótlásnál ajánlanám, hogy kortyonként is lassan és szinte egész napon keresztül állandóan, folyamatosan vigyék be a betegek a folyadékot a szervezetébe. Na most az otthoni gyógykezelésnél, tehát már többször említettem, legfontosabb ugye a folyadékpótlás, ez lehet akár tea, vagy például vannak ilyen különböző rehidrációs italok, vagy pedig gyógyszertárban lehet venni ilyen rehidrációs port, amit mondjuk rá egy fél liter vízbe föloldva és kortyonként elfogyasztva. Ennek az a lényege, hogy elsősorban ugye a folyadékpótlás, másodszorban viszont a rehidrációs porban a szervezet számára szükséges ásványi sók, ásványi anyagok, magnézium, klór, nátrium, cink, tehát ezek a nyomelemeket is tartalmaz, ami szükséges a napi szervezetnek a működéséhez. A folyadékpótlás mellett ugye azért bizonyos táplálékot is be kell vinni a szervezetbe. Itt ajánlanám elsősorban a banánt, a kétszer sültet, akkor a sós vízbe főtt rizsát, vagy sós vízbe főtt burgonyát, illetve lehetne almakompótot, meghámozott almát, cukor nélkül, csak vízben megfőve, és ezt fogyasztani, és ez 1-2 nap után a hasmenés, ha megszűnik, akkor szinte orvoshoz nem is kell fordulni. Ajánljuk még az úgynevezett probiotikumokat is, amelyek elősegítik a bél természetes flórájának a minél előbbi visszaállítását, és ezáltal az emésztésnek a normális folyamatát. Vannak bizonyos gyógyszerek, amivel mi csökkentjük, mint ahogy említettem, a fokozott a perisztaltika bélműködés következtében gyorsan az étel átszalad az emésztőcsatornán, és időnként néha emésztetlenül is ürül a széklettel, és ilyenkor olyan gyógyszert alkalmazunk, ami csökkenti a perisztaltikát, lelassítsa a bélműködést, ezáltal a hasmenést is csökkentjük. Itt minden esetre csak orvosi ellenőrzés alapján használjanak ilyen gyógyszert a betegek, ugyanis fönnáll a veszélye annak, hogyha például bakteriális vagy vírusos fertőzés kapcsán alakul ki a hasmenés, hogy ezáltal a természetes szervezetnek a tisztulását meggátoljuk, és a baktériumok még jobban felszaporodnak, vagy a vírusok a szervezetben, és még hosszabb ideig tartó, vagy komolyabb károsodást okoznak.

0: Önök kedves hallgatóink a Rádiórendelőti és Dr. Vas Vilmost hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszont hallásra!
1: Rádiórendelő. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. MMR. A mi

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.